0: Hazai turmix. Naponta 260 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Hey.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakó.

0: Hazai turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Sokszor, de nem mondom,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a magyar konzuli szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Északa 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. Ha csodát tapasztaltok meg, akkor attól erősödik a hitetek, szerintetek?
4: Attól függ, hogy mit nevezünk csodának.
3: Hát ami persze. Neked az, ami olyan, amit egyszerűen nem tudsz másképp megmagyarázni, csak azt tudod gondolni, hogy a jó Isten most egészen konkrétan megsegített, megmentett, megoldott valamit.
4: Tehát a saját magunk eldöntjük azt, hogy ez most csoda volt, vagy nem volt csoda. Ne. Lehetséges, hogyha elmondjuk ezt valaki másnak, akkor az nem fogja csodának vélni.
3: Lehet, de egyébként szentek életében például konkrétan meg vannak jelölve bizonyos dolgok, amik megtörténtek velük, és csodáknak lettek minősítve.
4: A csoda az, amit nem tudunk elképzelni, és megtörténik.
3: Igen. De észreveszi néha az ember, most eszembe jut egy kép, ahol ez egy filmbeli kép, nagyon régen láttam, és nem tudom most pontosan idézni, hogy kik voltak ott a filmbeli szereplők, de a szegények megetetése történt éppen egy fazékból, vagy kenyérből, nem is tudom, szeltek a nővérek, és ott egy csoda lett a szemünk elé tárva a filmbeli jelenetben, ahogy az egyik nővér a sok-sok oda sorakozó embernek vágta mindig a szeleteket, és egy másik nővér pedig a nézőkkel velünk együtt észrevette, hogy az a kenyér az igazából nem fogy el, mindig újra és újra tud adni belőle. Egy pillanatra összenézett a két nővér, az egyik érzékelte, hogy ez csoda. Nekem az jut eszembe, hogy tulajdonképpen talán ki is zökkenthetjük magunkat a csodából, hogyha elkezdünk tudatosan gondolni arra, hogy ja, most ez egy csoda? És akkor hirtelen eltűnik, megszűnik, de amúgy pedig könnyen, mint vagy a tessék, a vizen járás.
4: Tehát az, hogy hogyan fogadjuk a csodát, azt kérdezed
3: Jézus
4: most.
3: Hívta például az egyik tanítványt, hogy gyere. Az a tanítvány elindult a vizen, és aztán akkor rájött, hogy ja, én most a vizen járok, és rögtön elkezdett süllyedni, és kiáltott, hogy jaj, ments meg. De hát egyébként, amíg nem zökkent ki belőle, addig benne volt.
4: Pontosan, amíg kapcsolódott, és amíg hitt, természetesen akkor, amikor a halászok jártak a vízen, az csodának tűnt nekik.
3: Na, Laci, mit mondasz?
5: Hát, illetve ez a hit, mert azért esett le hirtelen, mert a hite,
3: nem volt hite.
5: Így kiugrott belőle.
4: Igen. Tehát kételkedés.
5: Viszont úr. Jézus elmondta nekik, de a tanítványok is azt mondta, hogy ha lenne tiszta nagy hitetek, akkor a hegynek is mondhatnátok, uh-huh. hogy menjen odébb és oda menne, uh-huh. illetve ugyanúgy tudnák kezelni a szelet is.
3: De egyébként úgy, más is, Illés próféta is megtette, hogy imádkozott tartósan időjárással kapcsolatos ügyben.
4: Mert hogy jöjjön az eső.
3: Hát igen, jött.
4: És az csoda?
3: Hát, neked
5: hát
3: nem.
5: Annak idején nem, esőre csak sokkal nem. több szükségük volt, mint most nekünk, igaz?
3: Meg inkább a kérdés itt tulajdonképpen az, hogy ha csodát tapasztaltok meg, akkor az a hiteteket erősíti?
5: Szerintem ez sokszor csak pont ezért van.
3: Mármi csoda?
4: A csoda.
5: Ezért kapunk. Igen.
3: Hogy erősít.
4: Azért kapunk
5: csodákat. Hogy utána higgyünk benne.

0: Most csak így visszaemlékszek egy pár dologra, ami megtörtént.
1: Csodára?
0: Igen, velem, és akkor olyan nagy extázissal fogadtam az úgymond csodát, hogy el voltam telve vele, és azt mondtam, hogy itt most megerősödhet a hitem. És ez tartott pár hétig, és akkor éreztem, hogy csökken az a lelkesedés.
2: Jézus mindig a csodatételek után figyelmeztetett, hogy ezt ne mondjátok el senkinek.
0: Nem kell elmondani senkinek. Ez saját magad kell értékelned, saját magad kell befogadjad, és akkor levonni a következtetéseket.
2: Vagy pedig lehet, hogy még kártékony is, hogyha csodákról mesélünk?
1: Hát nem tudom miért, hát mi rengeteg csodáról kapunk tájékoztatást a Bibliából, nem? Hát a tanítványok, ők is leírták nekünk az evangéliumokban,

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Beszéljük meg azt, hogy mi a bűn.
2: Na, hát
1: csak
2: igaz.
1: A 10 parancsolat alapján lehet bűnt elkövetni.
2: Nekem most ez jut eszembe, hogy igen.
1: Ha én úgy gondolom, hogy bűnt. Valamilyen bűnt követtem el, és nincsen benne a 10 parancsolatban, attól még az bűn.
2: Nincs is olyan.
3: Hát mindig, akkor mindig visszalépünk az induláshoz, nem? Hát azt kell, hogy elhangzott ez a szó, hogy bűn, Ádám és Éva idejében, és ők mit csináltak? Semmit. Egyetlen egy dolog volt, hogy amit kért Isten tőlük, azt nem tartották be. És akkor
1: de honnan tudjuk, hogy mit kell betartsunk?
3: Ezt rögzítette Isten először csak két szóval, szeressétek Istent, és szeressétek fele barátaitokat, de aztán ezt szétvette 10 dologra is, de a 10 parancsolatnak az első 5 része az Istenről szól, a második 5 része az emberekről, de aztán persze utána Jézus még egy kicsit megfogalmazta, hogy hát igen, szeressétek felle barátaitokat, de az ellenségeiteket is szeressétek.
2: Na ráadásul, nem is akárhogy, egyébként én ezt ki is készítettem majd akkor. Lukács 6:27, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Tehát tegyünk is jót velük. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást. Hát megtesszük mi ezt? Folytatom. És imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami tiéd, attól ne kérd vissza. Hát azért ez egy kicsit messze van attól, ahogyan mi viselkedünk. Nem gondoljátok?
3: De ez ahhoz is csatlakozik, amiről a múltkor beszéltünk, az ítéletről, nem? Ezért is mondja Isten, hogy azért is ne ítéljünk, hanem inkább próbáljuk meg őket javítani, de csak szeretettel javítani.
2: Na, de mi is megítéljük, és ugyanebben egyébként Lukács írja ezt is, hogy ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek, ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el, de mi mégis megtesszük, tehát az ember, ha magában néz mélyen, én legalábbis, akkor tudunk ítéletmentesek lenni. Lehet, hogy néha egy picit sikerül, de amúgy látok
1: valakit. És minden mellett még szeretni is.
2: Hát igen, nektek megy nem ítélkezni. És én mondtam egyszer már nektek pont itt ebben a műsorban egy példát, hogyha valaki például magát nagyon dicséri, nálam bekapcsol valami, hogy hej, ott valami sántít, mert ha valaki önmagát felmagasztalja, akkor én már elkezdem őt megítélni, hogy hát itt valami sántít.
1: Mindenféleképpen ítélkezünk, vagy jól, vagy rosszul, és hát, talán egyik sem megfelelő nem és nem jó.
2: Hát vagy ha valaki, tényleg beszélgettünk erről, azt mondja magáról, hogy én nem vagyok bűnös, nekem semmi bűnöm. Mert van, aki egyébként, biztos találkoztatok már ilyennel, Laci mesélted, hogy te már találkoztál, én is egyébként, aki mondja magáról, hogy hát nekem nincs bűnöm.
1: Laci azt mondta, hogy nagy része az embereknek ezt mondja saját magáról, hogy nincsen bűne. De itt megint visszatérnék oda, hogy mi a bűn, tehát honnan tudjuk azt, hogy mi a bűn, mert hát saját magunk is eldönthetjük azt,
2: nem
1: hogy
2: dönthetjük.
1: Én...
2: De hogy dönthetjük? Hát hogy dönthetjük? A Bibliából tudjuk.
1: De mondjuk úgy érzi az ember, hogy valamilyen bűnt követett el.
2: Ami nincs nem... leírva a Bibliában, de hát az mi? Mi lehet olyan? Ha tudsz egy példát mondani, akkor igen, meglepődünk szerintem, de aztán lehet, hogy most meg fogunk
1: igen,
2: lepődni.
1: Igen, hát biztosan a 10 parancsolat valamelyikéhez hozzá lehet kapcsolni. Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy a bűn az a 10 parancsolathoz kapcsolható.
2: Szerintem
1: csak.
2: Mindenképp.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktam nektek beszélni a zsidó testvérekről, akikkel beszélek. Igen. És volt most nemrég egy olyan írás, aztán utána beszélgettem. Azt írták, hogy mit jelent az hazugság. Mert hogy a 10 parancsolatban nem az van, hogy ne hazudjatok, hanem hogy ne tegyetek fele barátaitok ellen hamis tanú bizonyságot. És erre a zsidók így mondták, hogy hát, mikor hazudni azt lehet. De csak akkor, tehát olyan hazugságot nem szabad, ami rosszat okoz bárkinek. De
2: szép hazugság,
1: játszani vagy mulatságoskodni,
3: viccelni
1: például. Viccelni az lehet. Ezt mondják a zsidó testvérek is. Érdekes, nem?
3: És egyrészt például a humor, másrészt pedig, hogyha mondjuk van egy tünetem, mondjuk egy testi tünetem, hogy megjelenik valami betegség, és én önmagam elől azt egyszerűen elhazudom. Mert én azt akarom, hogy én imádkozom minden nap egészségért, és én egyszerűen nem veszek róla tudomást.
2: Na de ez egy másik dolog, amikor azt mondod, hogy nem veszek róla tudomást.
3: Nem elhazudás?
2: Nem elhazudás, hanem egy átadhatod is magad.
3: Hát az is olyan, igen.
2: Egyfajta kikerülése a
3: hazugság,
2: vagy szembenézése bizonyos dolgoknak, de lehet, hogy ezt azért is teszed, hogy ne hívd fel az elmét, figyelmét arra, hogy...
3: Így van, hogy meg tudjak gyógyulni, mondjuk. Hát, de mégiscsak hazugság. Az orvos mondjuk azt mondja, hogy szabadság.
2: Az orvos is hazudhat neked, és azt mondja, hogy... És akkor ad egy olyan hitet neked a hazugsága meggyógyulsz.
3: Ja. Na látod, tessék, akkor ott van. Azt hazudja
2: nekem, fogja mondani, hogy nincsen semmi baj.
3: Vagy és ott akkor... van az üres kapszula. Vegye be, Szabolcs. Ezt beveszi, már holnapra jobban lesz. Most vegye
2: ez
3: be.
2: Ez a placebo hatás, hát és ez egy nagyon érdekes területe.
3: Holnapra jobban lesz.
2: És hogyan gondolod, hogy működik?
3: Hát persze.
2: Hát persze, hogy működik.
3: Beveszem, és rögtön jobban leszek.
2: Biztosan, különben is. A más gyógyszerrel is pontosan így van, hogy megnyugtatod magad, hogy bevetted a gyógyszert.
3: Hát akkor hazugság.
2: Akkor a zsidó testvérek tényleg jót mondtak, hogy azt mondták, hogy lehet...
1: Nem, mondtak példákat a Bibliából.
3: Hát de valahogy sűrjük, csavarjuk. Igazat kell mondani, nem? Mert azt mi nem tudjuk, hogy mivel mit okozunk.
1: De sokszor az igazság is problémát okoz.
3: Az biztos.
2: Nem? Nem nagyon tudjuk átgondolni, és ez a bajunk, hogy hogyan...
3: Hogy kellene ezt csinálni. Hát talán úgy, hogy Pál tanít minket a szeretetre, de azt se tudjuk megcsinálni, hogy mindent eltűrni, mindent elfedezni. Ha mindent elfedez, az azt jelenti nektek is, hogy letakarja a csúnyaságot szeretet lepellel? Azt jelenti nektek, ha mindent elfedez?
2: Nem biztos, hogy szeretet lepelle, hanem egyszerűen elfed, nem mondja.
3: Na de mit jelent, ha mindent elfedez?
2: Elhallgat. Elhallgat, hát nem csak, hogy elhallgat, hanem valamilyen formában megmagyaráz, elfed.
3: Na neked ezt jelenti, Lacinak?
1: Hát mert hogy minden ilyen problémát, amiről beszélünk, a szeretet az meg tudja oldani. Tehát mindig szépen át kell gondolni, hogy na jó, akkor látjuk, hogy mi a helyzet, de akkor ezt hogy kezeljük. És a szeretet az azt jelenti, hogy a másik testvéremmel együtt megoldjuk.
3: Akkor nem is letakarom egy szeretet lepellel, hanem maga a megoldás a szeretet, hogyha bennem van a szeretet. Nem így kellene erre gondolni, hogy nem is tudom, hogy fogok viselkedni, de ha bennem van a szeretet, akkor majd az a bennem lévő szeretet megoldja. Na,
1: így
3: akkor
1: van,
3: most ezt az előző gondolatomat töröltem, hogy szeretet lepel meg ilyesmi, akkor azt mostantól elfelejtem, hanem ha bennem van.
1: Hát ez na a jó, lélek köszönöm. Gyümölcse. Na, a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezt mondja, hogyha ez benne van a szívemben, mert ez a lélek gyümölcse, az azt jelenti, hogy a szívemben van, illetve nem, a gyümölcs az azt jelenti, hogy ezt látja is más.
3: Lehet benne gyönyörködni. Na jó, akkor mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Bibliáról másképpen.
1: Megbocsátás kapcsán hozom a következő gondolatot. Adáson kívül például András egy bizonyos dolog miatt elnézést kértél tőlünk. Most ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy nekünk egyébként kötelességünk elnézést adni, vagy hát megbocsátani, nem? Tehát tulajdonképpen meg se tehetem, hogy nem bocsátok meg, hiszen köteles vagyok megbocsátani, fel vagyok rá szólítva.
2: Csak az a kérdés, hogy valami marad-e bennünk
1: igaziból harag. Kell megbocsátani.
2: De mondhatod, hogy igaziból megbocsátunk, ez sajnos nem csak az emberen múlik, mert ott marad benne. Hiába mondja az ember azt, hogy megbocsátottam, és minden rendben van, amikor éjszaka felébredés, egy bizonyos fajta szorongás van benne, például.
1: Kell vagy hozzá egy kis kegyelem.
3: Szerintem megint az aranyszabállyal illik megmagyarázni, nem?
1: Mégpedig?
3: Hát mert az aranyszabály azt tedd másokkal, amit szeretnél, ha veled is tennének. Vagyis ha te szeretnéd, hogy neked is megbocsássanak, ha valamit hibázol, akkor neked is meg kell bocsátani.
2: Hát pont erről
3: beszéltünk, ez az aranyszabály.
2: Hogy nem rajtunk múlik, hogy megbocsátunk-e, mert hiába mondjuk ki, hogy én megbocsátottam, és hiába teljes szívemből azt szeretném, hogy ez a dolog rendeződjön, mégis kell legyen vagy egy bizonyos időnek, vagy valaminek történnie kell, hogy ez tényleges megbocsátás legyen.
1: Na de hát akkor idézünk a Lukács evangéliumából a megbocsátás. Én ezt a napokban vettem észre egy szót itt ebben. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Nekem eddig soha nem tűnt fel az a szó, hogy ha megbánja.
2: Ez
1: nem tűnt fel
2: eddig. Nekünk sem.
1: És ha nem bánja meg, akkor is kötelesek vagyunk megbocsátani. Ugye?
2: Elég erős szavakat használsz, hogy kötelesek vagyunk.
1: Én így tekintem. A mi atyánkban is benne van minden nap, mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.
3: Bízni kell Isten ítéletében. Vagyis, hogy az ilyen dolgokat én bocsássak meg, de ha nem jó, akkor Isten majd elé. Minden, mert ez van a Bibliában, ez van nekünk írva, nem? Hogy a bűneiért mindenki bűnhődik. Majd később így úgy, de bíznunk kell Isten ítéletében.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Lukácsnál, ahogy olvassuk a megbocsátás kapcsán, tehát, hogyha vétkezik atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha nem lenne ott az a rész, hogy és ha megbánja, akkor is meg kell bocsátani. Laci bólint,
2: én András néz. Én nem bólintok. Ez egy kiragadott szöveg a Bibliából, igen. És nem tudom elképzelni, hogy ez egy általános elv kellene, hogy legyen.
1: Hát de aztán folytatja, hogy és ha naponta 7-szer, gondolj bele, naponta 7-szer jön valaki, de megbánja mind a 7-szer, visszajön, hogy András, ne haragudj, mert már megint csináltam, és megbántam, András, de nem tudtam uralkodni magam, ne haragudj már, és András.
2: Bármennyiszer...
1: Igen, van, ahol írja, hogy 7-szer, 77-szer.
2: Történik mindez.
1: Igen. Akkor... Hát nem azt írja valahol? 70-szer, 7-szer.
2: Egy kérdés megbánja. Van az, hogy az a ha.
1: Az a ha.
2: Ha megbánja.
1: És ha
2: akkor
1: nem...
2: is meg kell bocsátani.
1: Ha nem bánja.
2: Az én elképzelésem szerint, hogyha ha nem bánja meg. Tehát hát, hogy... legfennebb nem adunk több alkalmat arra, hogy ez megtörténjen.
1: Hát de az nem úgy van, mert az megint nem bibliai.
2: Miért nem bibliai?
1: Hát hogyha én nem adok több alkalmat, akkor már...
2: Az azt jelenti, hogy elkerülöm azt az embert, vagy valami olyan... nem adok több lehetőséget arra, hogy az a bűn, vagy az a bántó valami még egyszer bekövetkezzen. Hmm. Tehát kitérek előle.
1: Ja, értem, én értem, de mondjuk ő
2: tehát
1: utána
2: vagy
1: megy.
2: Kitérek, vagy elfogadom úgy, ahogyan
1: szenvedjétek
2: van.
1: El egymást, akkor visszaugrok
2: akkor
1: egy korábban.
2: Akkor elszenvedem, ugye? Vagy megváltoztatom.
1: Magadat,
2: ez a három lehetőség.
1: Saját magamat lehet csak
2: nem tudom, hogy a helyzetet is meg tudom változtatni.
1: Helyzetet vagy magam?
2: A helyzetet, magamat megpróbálhatom a másik embert is megváltoztatni, hogyha mondjuk itt most egy emberről van szó.
1: Nem tudom, az helyes dolog, sőt, szerintem nem.
2: Hát ha megbeszéljük, elmondom az aggodalmaimat, elmondom azt, hogy
1: mondjuk,
2: mi történik.
1: Igazad van egyébként.
2: Attól még ráutalhatok azokra a dolgokra, amelyeket úgy vélek, hogy
1: nem helyes.
2: Hogy nem helyesek.
1: Sőt, fel is vagyunk
2: erre. De attól még nem biztos, hogy nem helyesek, hogy én úgy vélem.
1: De ha bibliai alapon véled, úgy erre fel is vagyunk szólítva egyébként, hogy oda kell mennünk, figyelmeztetnünk. Ha nem változtat rajta a bűnös viselkedésen, akkor vigyünk oda a gyülekezetből még két vagy három embert, együtt figyelmeztessük, és ha akkor sem változtat...
2: És hogyha ő nem tartozik egy gyülekezethez, vagy nem tudjuk ezt megoldani valamilyen formában...
1: Ezt kell tennünk.
2: Tehát három lehetőséget látok. Kilépsz a helyzetből, elfogadod, vagy elszenveded a helyzetet, vagy megváltoztatod. Hmm. Ennyire egyszerű.
1: Hát de ezt csak te mondod. Máté evangéliuma 18. fejezet 22. vers. Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is.
2: Mi történik 77-szer?
1: A megbocsátás.

0: annak biztosan nagy ereje van, hogyha valaki a legszebb, az egyik legszebb szót elmondja, hogy bocsáss meg, tévedtem, ne haragudjál. Tehát ezek a legszebb magatartás formák.
1: A szó az kevés. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy a szó az nem ér semmit igazán.
0: Hát akkor mit kellene csinálni?
1: Hát érezni, hogy valamit tényleg...
0: Tehát azt nem tudod meghatározni abban a pillanatban, hogy most ő érzi-e, vagy...
1: Gyerkőcöknek szoktam valahogy ezzel kapcsolatban beszélgetéseket indítani, hogy azzal nem megyünk előrébb, hogy valami rosszat csinált, és akkor jó, bocsánat. Mert hát azzal az úgy...
0: Na jó, de ennek kétfajta lehetőség van ebben az esetben. Az, amikor egy gyerek azt mondja, bocsánat, és megy tovább, és bele se gondol az egészben, hogy bele se gondol, és akkor te nagyon jól mondtad ezzel a hangsúllyal, amit most mondtál.
1: Vagy
0: és
1: pedig...
0: van a másik, amikor átgondolva, vagy egyáltalán még átbeszélni is lehet azzal a féllel, akivel megtörtént.
1: És onnan megy és átölel.
0: És akkor azt mondja, hogy megbánta, és bocsáss meg, akkor ez egy teljesen más hozzáállás.
1: Na most akkor mit csináljunk a megbocsátással kapcsolatban? Tehát akkor, ha nem bánja meg...
2: Nem, nekünk kell ítélkeznünk.
1: De megbocsátanunk meg kell.
2: Attól függ, hogy mit jelent ez, hogy megbocsátanunk.
0: Erről beszélünk.
2: Igen, tehát nem elismerem, hogy jó, hogy neki igazad van, stb. Nem. Hanem, hogy nem ítélkezem, az a megbocsátás, az azt jelenti, hogy nem én ítélkezem. Még csináld azt, amit akarsz, Isten majd elítél, hogyha.
0: Egy nagyon érdekes dolgot mond most László.
1: Tehát,
0: hogy kilépünk egy picit abból a helyzetből, és azt mondjuk, hogy az Úr majd ezt rendezi helyettünk. Nekünk ezzel nincsen dolgunk. Tehát nem egy érzelmi szeretetet fogunk a másik felé tanúsítani, hanem egy passzív szeretetet. Egy
1: emberi elfogadó szeretetteljes, általánosan szeretetteljes magatartást, mondjuk így?
0: Igen, ez jól fogalmazott.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bűnről beszéltünk, hozhatok Pál leveléből egy pici részt. A belső ember harca a benne lakó bűnnel, írja Pál. Mégpedig azt írja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Ez egy ilyen belső viaskodás. Ez itt hosszan írja, hogy tulajdonképpen nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni. Azt most részleteket idézek Pál leveléből. Nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. A törvény lelki, én pedig testi vagyok a bűn rabszolgája. Így indul.
2: Mert hogy akkor ki is vagyok én? Ez a test vagyok
1: hát
2: én,
1: ez a test, vagy hogy nem a test, és akik Krisztusban vannak, lélek szerint járnak. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Hát ez egy állandó viaskodás lehet valószínűleg bennünk, én most csak részleteket mondtam.
2: Ez nem kell, hogy legyen egy állandó viaskodás, mert nem erről szól, hanem azt mondja Pál, hogy alapvetően nem ez a fizikai test vagyunk, hanem sokkal több.
1: Hát persze, de közben pont a bűnbe viszi az embert a test szerinti viselkedés, nem is a paráznaságra bőven elég gondolja.
2: De nem a testről van szó, hanem az elméről van szó.
1: Jó ugye, esetben. Hogyha,
2: de különben az elme az, ami irányítja a testet, hogyha szét akarjuk szedni a dolgokat. Tehát az elme az, és a gondolataink azok, amelyek rá vezetik a testet arra, hogy bűnbe essen.
1: Én Pálra tudok hallgatni, hogy lélek szerint kell élni, és akkor leszünk jó úton. Isten,
2: és teljes mértékben egyetértünk, hogyha László is bólogat, hogy igen, nem a fizikai test kell meghatározzon bennünket, és az elmének a mindenféle gondolatoknak a keszekuszasága, hanem a tudatosság kell átvegye az irányítást.
1: De egyébként nem is biztos, hogy tudatosság, mert ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
2: Tehát a tudatosság az pontosan...
1: Az nem a lélek.
2: De.
1: Az egy emberi
2: csak egy
1: döntés,
2: másik, nem? Nem a szószoros értelmében, vagyis a hétköznapi használatában használtam a tudatosság szót, hanem a kapcsolódásra utalnék.
1: Hát, tehát a lélek által?
2: A lélek által a kapcsolódásra.
1: Úgy igen.
2: Ugye az a hétköznapi hozzáállás, hogy az a tudatos, például az, hogy most mi tudatosan kell étkezzünk, és blá blá blá, és

0: tudatosan kell, az se rossz, tehát semmi gond nincsen, csak hogy nem erről van most szó.
1: De egyfajta jelenlét, azt is szokták ma tudatosnak mondani, nem, hogy legyünk jelen, sőt Jézusra is szokták így mondani, hogy talán ő is mindig pont ott volt, pont a pillanatban volt.
0: Jelen volt.
1: Nem a múlton gondolkozott, nem a jövőn, hanem ott volt, jelen volt. Igen, valahogy nekünk is így kellene. Ott lenni.
0: Mindenképpen ez az egyik alap.
1: Nyitva lenni.
0: De ha jelen felé vagyunk, akkor az már feltételezi azt, hogy kapcsolódunk. Ezek így
1: nem vagyok benne biztos. Mert attól még lehet, hogy csak úgy ott vagyok ösztönösen. Jelen vagyok ösztönösen, és akkor mondjuk élv hajhász módon az ösztöneim szerint mindent megélek.
0: De akkor nem jól értelmezzük a jelenlétnek a szakrális részét, vagy spirituális részét, mert a jelenlét az biztosan feltételezi a kapcsolódást.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. András, mondtad, hogy a halál kapcsán egy-két gondolatot jó lenne megbeszélni. A halál alvás, tulajdonképpen így tudjuk a Bibliából?
1: Ugye az elején most csak Ádámnak és Évának csak ezt mondta, hogy meg fogtok halni, de utána kaptuk meg azt, hogy feltámadás. Az egy jóval későbbi dolog, de aztán a legvégén, az utolsó fejezet, a Jelenések könyve, ott bele van írva, hogy mindenki fel fog támadni. Feltámadnak először, akik meghaltak Jézus Krisztusban, de utána majd 1000 év múlva feltámad mindenki. Vagyis, hogy ez valóban azt jelenti, hogy mindenki feltámad, de ugye milyen lesz az élete, hát az meg...
2: Mármint a feltámadás után arra érted?
1: Igen.
0: Érdekes dolog ebbe így belegondolni tényleg, hogy a halál tényleg egy kicsit olyan, mint az alvás, hogy közben nem tudunk semmit, de minden nap van benne részünk egyébként, nem? Mert amikor este lefekszünk, az is ilyen.
1: Hát igen, de hogyha teljesen jól alszol, akkor nem tudod, hogy hány órát aludtál. Uh-huh. Aki meghal, akkor annak nem lesz több napja. Hát soha, vagyis, hogy az a nap lesz a feltámadás neki. Úgyhogy ezért ezt így kell mindenkinek szerintem átgondolni, hogy a halálra ne úgy, hogy na, akkor vége az életemnek. Nem. Húha, most kezdődik el az új életem. Ezt kéne átgondolni mindenkinek.

0: A Bibliában kétféle halálról beszél. Az egyik a testnek a halála, a másik, amikor arról beszél, hogy a bűn miatt, vagy a vétkezés miatt.
1: Igen. Az Istentől való elszakadás állapota.
0: Kétfajta halál van. Az egyik a fizikai, a másik a lelki halál, amikor, tehát a melyik rosszabb, azt nem tudom.
1: A lelki.
0: A lelki, nem. Tehát egyértelműen mondod ezt a le, hogy
1: hát
0: a lelki.
1: Nekem nagyon az jut eszembe, persze, hát elszakadni a Jóistentől. És nem, mintha most annyira szoros lenne a kapcsolatom, szeretném, hogy az legyen, de elszakadni teljesen tőle, hát az tulajdonképpen olyan, mint amikor az ember azonnal bekerül a pokolba, nem?
0: Van, aki nem is jut közelébe, tehát akkor...
1: Vagy csak nem tud róla, vagy mondogatja, hogy hát én nem hiszek, de közben...
0: De mégis a fizikai haláltól félünk folyamatosan, a mindennapjainkat, a félelmeink, azok mind a halálfélelemhez vezetnek, mert azért félünk a betegségtől, hogy meghalunk, hogy mindig valamitől félünk, akkor a halál valahogy milyen formában ott van a közelben.
1: Igen, vagy a szeretteink kapcsán, igen. Hát, mert egy kicsikét nem jól vagyunk, tehát ez tévedés, ez.
0: Mi?
1: Hát ez, hogy a fizikai haláltól félünk, és hogy folyamatosan ettől félünk, mert nem attól kellene félnünk, mert pont ez elszakít minket az élettől. Ha lelki értelemben minden rendben van, akkor hát ezt nem is mi döntjük el egyébként, ezt tudom, most ez csak duma, amiket mondok, de így kellene gondolkoznunk, nem, hogy úgysem mi döntjük el, hanem, sőt, még szerintem egyébként lehet kérni néha. Tehát azt is tudom gondolni, hogy a Jóistennek tulajdonképpen kicsit szinte mindegy is, hogy most Szabolcs 50 évig él, 100 évig, vagy 130 évig. Ha nagyon szeretném kérni a Jóistentől, lehet, hogy a 130-at is megadja, nem? Most Laci bólint, hogy nem. De azért én remélem, hogy megadja, mert neki szerintem az a célja, hogy Szabolcssal véghez vigye azt, amit Szabolcssal véghez kell vinni. Nem?
2: Na, nem, ő neki az a célja. Tehát szerintem mindenkinek inkább úgy kéne gondolni, hogy szüksége van-e a világnak én rám.
1: 120-130 évig, igen.
2: Hát hányan halnak meg már gyerekkorban, vagy 40 éves korban.
1: Hát és
2: meg,
1: akkor legyen rám szüksége. És, úgy de, kell élnem, hogy legyen, nem, hogy olyan szeretettel van, tudjak van, lenni 120 éves bácsiként is, hogy a világ azt érezze, hogy jaj, de ezt szeretjük, hát, ezt a Szabolcsot, mert meggyönyörködtet mindenkit, és igen, akkor van szüksége a világnak, nem?
2: Nem.
1: Nem?
2: Mert öreg emberként már mit tudsz csinálni, hát a világnak?
0: Mosolygok mindenkire, mindenkinek örülök, hogy drágáim, gyertek ide.
2: Szenvedsz meg.
0: Ó, Szabolcs, és papa, nem, kevert nektek, jó, egy teát, gyertek ide, megraktam a hangulatot tüzet. Az öreg otthonban.
1: Hát, na hát látod, hogy nem. De Laci azt mondja, hogy nem. Hát hadd éljek már 129.
2: Addig kell élni, nem, amíg szüksége a világnak. Illetve ne, amíg Isten nekünk feladatot ad, és azt még szükség van megtennünk, akkor igen. Amíg nem, akkor akár azonnal magához tud venni.
1: De valószínű, aki itt van idős otthonokban, én megfordulok azért nem egyszer-kétszer, és ott van, aki tulajdonképpen szinte csak fekszik, de valami célja a Jóistennek van vele. Én ezekben egészen biztos vagyok, hogy
2: így van,
1: azért
2: így
1: vannak ott, még ha meg sem mozdul, valamiért ő ott van. Lehet, hogy még 20 évig fog feküdni, de ő valamiért ott van. Na jó, van, ebben egyetértünk.
0: Az biztos, hogy az úgy van, és annak úgy kell lennie.
2: A halál az egy feltámadás.
1: Na hát egyébként.
0: A halál az egy kapu.
1: Jó, de előbbre hozni sem kell, meg vágyni rá.
0: Nem
1: kell
0: Istent játszani.
1: Nem úgy értem, hanem vágyni rá, hogy de jó, nem lesz már majd, ha vége lesz. Hanem most itt
0: nem
1: vagyunk.
0: Hiába,
1: most...
0: Nem hiába mondjuk, hogy ne mondj ilyet.
1: Miért?
0: Mert hogy ez nem
1: már
0: szép. Hát az, hogy várja, hogy
1: ja,
0: egyszer már legyen vége. Igen.
1: Nem, most itt van dolgunk, és akkor ezt kell tenni. Ezt mondjuk mind a hárman.
0: Így van.
1: Jó, Laci is bólintott.
2: Így van.
1: Oké. És azt szoktuk tanácsolni a műsorban egyébként, és ez milyen jó Lacitól tanultam, hogy érdemes magának, mindenkinek végig gondolnia a dolgokat. Nem ránk hallgatni, meg egymásra. Végig gondolni.
2: Vagy másokkal megbeszélgetni.
1: Még jobb.
2: Ketten vagy hárman.
1: Jaj, de jó. Na, jó. Mert ha ketten vagy hárman összejönnek, és egy dologért imádkoznak.
0: És mi nem hiába vagyunk hárman.
1: Megadja azt a Jóisten. Köszönjük a figyelmet, a Bibliáról másképpen című műsor szólt. Innen vagy valahonnan, de folytatjuk.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is, de szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarus autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarus lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matrica tetoválás, kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kisautópályai építés is várja őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Körmend FM. Rákhangolva! Rákhangolva! Tényleg ennyi?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a magyar konzuli szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Várj, nézd csak

üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok, összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Astoria.

Másra csütanap egyedül más, hogyha van egy társ. Minden egyes nappal valami új jön el. A nyüzsgő betonváros közönye átölel. Egyet sose felejtsen el ön sem, hogyha fel kell. Szomorú éjszakák után örömteli a reggel.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem lesz szükség a hétvégén a mobilokra, szattám. Barokk kamara koncertet rendeznek Körmenden. Uniós körútra indul Antonio Costa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem lesz szükség a hétvégén a mobilakra, szattán. Indul a Szatta Fest, az Őrség önkéntesek által életre hívott esemény sorozata vasárnap hajnalig tart. A szervezők a koncertek mellett kreatív műhelyekkel és játékos programokkal várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, egy rövid időre felejtsék el az online teret és a mobiljaikat. A közösségi fesztivál tábor egyik fontos üzenete a fenntarthatóság, mondta a rádiónknak Takács Péter ötletgazda.
2: Még dédnapám vásárolt ezt a telket, tavaly már a pajtát azt átalakítottuk, ezen kívül már akkor kialakítottunk ugye a kemping részre egy olyan részt, ahol a tusolók voltak, és akkor most olyan irányba fejlesztjük tovább, hogy számunkra nagyon fontos az, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, ezért ilyen komposztoaletteket hozunk létre. Kulturált kikapcsolódást tudjon ilyen szempontból is nyújtani a fesztivál, tehát az infrastruktúrális irányból is, és hát mellette pedig arra is figyelünk, hogy például hol és hogy milyen chill helyeket alakítunk ki, ahol meg tudnak kicsit pihenni az emberek. Mellette pedig nagyon hálásak vagyunk a szomszédainknak, akik rendelkezésre bocsátják a másik pajtát is, napközi programok, vagy akár esti programok és megrendezése kerülhet.
1: Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvény bevételeiből EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskoláknak. Nyári Sarolt a szervező, a délután előadóit sorolta röviden.
3: Kiemelném Bakler József segítségét is, mert abban támogatott, hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Helytál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató asszonya is. Jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendi járási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László, aki ugye gyermekkori diabétes,

0: Sára gyógytornász kolléganő pedig a helyes légzés és annak jótékony hatásairól, akkor ott vagyok ugye én magam, aki gyógymasször és gerinctréner vagyok, én pedig a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai szombaton, és 15 órakor kezdődik.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A hangverseny a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a Körmendi plébánián. A Petőfi Sándor utca Semmelweis Német Antal utcai csomópont és a 74-es főút közötti szakaszán aszfaltoznak Vasváron, ezért péntekig időszakos forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. Az Alabér felől érkező teher- és mezőgazdasági járműveket Oszkónál Pácsony felé terelik, a személyautók Vasváron a Semmelweis és Német Antal utcán keresztül haladhatnak. Töpei utcában időszakos ki- és behajtási tilalom lesz, és egyes ingatlanokat nehezebben lehet majd megközelíteni. A korlátozások a buszokra és a megkülönböztető jelzést használó járművekre nem vonatkoznak. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A közleményben idézték Gáncs Kristópot, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökét, aki elmondta, a tanszercsomagok az iskolakezdéshez adnak kézzelfogható segítséget, a felzárkózás valódi esélyét azonban a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a gyerekeknek. António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Eladó a velencei lagúnák közepén található csaknem 6000 négyzetméteres magánsziget, amelyen egy erőd is áll, jelentette alá a Stampana Pilap. Az ingatlan árát nem hozták nyilvánosságra, a szigetről Velencére, valamint Murano és Burano szigetére lehet rálátni. A lap szerint a kertek borított a privát oázis értékét növeli, hogy történelmi kincsnek számít.
2: Sporthírek.
1: Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100-as és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11 és 13 között a Zsivócki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban első alkalommal sorra kerülő atlétikai világdöntő.
2: Időjárás jelentés.
1: Most sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti-észak-keleti szél, délutára 31 fokig melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jubileumi tanévnyitóval folytatódik a Kölcse is rendezvénysorozat. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök. A vadbalesetek számának emelkedésére figyelmeztetnek a biztosítók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Az esemény sorozat ünnepi tanévnyitóval folytatódik a Böck Színház teremben pénteken, ahol átadják Pál Finn és Szabó Éva 4 részes festmény sorozatát. A Sodics Galériában a művész Bereményi cseh dalok illete alkotásaiból nyílik kiállítás, tájékoztatott Lacó Tamás igazgató.
2: 16 órától jubileumi tanévnyitó ünnepséget tartunk, amelynek keretében a mostani diákjaink is szerepelnek, de várunk vissza öreg diákokat is, akik visszaemlékezéssel, meg szavalattal segítik ünnepélyesebbé tenni a évfordulós rendezvényünket, és egy tapolcai amatőr festőművésznő Pál Finné Szabó Éva felajánlást tett a Magyar Nép Zivataros Századaiból című 4 részből álló festmény sorozatot adja át nekünk a művésznő, amelyet ugye a himnusz ihletett és találkozásunk alkalmával megerősítettük azt is, hogy várjuk szívesen, szeretettel a művészt a Körmendi Sodics Galériába egy kiállításra, mint elmondta. Neki van egy festmény sorozata, ami Bereményi Cseh Tamás daloknak a feldolgozása voltak éppen, és ezeket szeretnénk, hogyha kiállítanám. És ennek a megnyitására kértem Bereményit, Cseh Tamást, személyesen ismerő városunkban élő Fodor Sándort, aki elvállalta ezt.
1: Közös ellenőrzést tartottak a Vasvármegyei horgászvízeken a hivatásos halőrök és a rendőrök. A több mint 100 ellenőrzött horgász közül 2 esetben orvfalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig szabálysértési eljárás indult, közölte a Vasvármegyei rendőrfőkapitányság. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége és a rendőrség együttműködésének részeként a halőrök, valamint a körmendi, szombathelyi és sárvári rendőrkapitányság járőrei éjszakában nyúlóan ellenőrizték a horgászokat. A rendőrség közlése szerint a jövőben is lehet számítani hasonló közös ellenőrzésekre. Pénteken temetik Velladics László egykori vasi polgármestert. Augusztus 28-án kísérik utolsó útjára Alsóújlak egykori polgármesterét, az Alsóújlak Polgárőrség Egyesületének elnökét Csipkereken, közölte a gyászoló család. 72 éves korában Velladics László hosszantartó súlyos betegség után augusztus 22-én hunyt el. A település közéletében és a polgárőrség munkájában is meghatározó szerepe volt. A celdömölki rendőrkapitányság keresi Horváth Róbert Lászlót, az 56 éves férfi augusztus 10-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik, körülbelül 180-185 centi magas, vékony testalkatú, őszes hajú, írja a Vaol. Eltűnése napján világos felső, sötét nadrág és papucs volt rajta, szemüveget nem viselt. Kérik, hogy aki a tartózkodási helyéről tud, tegyen bejelentést. Kaszálás közben gyulladt ki a száraz fű egy Alsóújlakhoz közeli mezőgazdasági területen. A tűz mintegy 200 négyzetméteren égette a száraz füvet, majd további mintegy 100 négyzetméteren az erdő aljnövényzetére is átterjedt. A helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak ki. Az egységek 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd eloltották azokat, senki sem sérült meg. Egyre több az autó és a vad is, emiatt évek óta nő a vadbalesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Kiemelték, az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, innentől pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a magyar kontingens Kecskemétről indult a tűz által sújtott térség felé. Hozzátette, Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése érdekében. Meghalt Dolly Parton, a country legenda 80 éves korában hunyt el, írja a Sky News. Halálát unoköccse jelentette be az Instagramon. A videóban elmondja, hogy már több mint 20 éve ő vigyázott nagynénjére, aki ezt kérte tőle néhány éve, hogy majd ő jelentse be halálát. Dolly Parton egészségi állapota az utóbbi időkben romlott. Tavaly októberben a testvére már imára szólított fel, és az egészségével kapcsolatos kihívások miatt elhalasztották a Las Vegas-i koncertjét is.
0: Sporthírek.
1: Kijelölte a szövetségi kapitány a szofiai Ökölvívó Európa bajnokságon szereplő magyar csapatot. A 10 férfi és női súlycsoportból 15-ben lesz magyar érdekeltség. A bolgár fővárosban 8 férfi és 7 női boxoló képviseli majd a nemzeti színeket. Az EB-re szeptember 15 és 26 között kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
1: Most sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti északkeleti szél, délutára 31 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

percek. Hello, yes, it's a you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Clotilde, a legdurvább dekoltás.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Bár már augusztus második felében járunk, az igazi nyári hangulat továbbra is itt van körben, de méghozzá Muse Fun and Wellness Parkban találjuk meg, különböző élményprogramokkal, zenés esti eseményekkel és nyilván sok akcióval. Így lesz ez, ezúttal is kérdezem Dercsény Jorsi programigazgatót.
2: A következő hét a szerencséről szól majd. Ha valaki a wellness recepción legalább 10 000 forint értékben vásárol, megpörgetheti a szerencse kereket. A keréken különféle kedvezménykuponok várják a vendégeket, amelyek közül több akár azonnal fel is használható. Tehát a jelszó: vásárolj, pörges és nyeri.
1: Ha jól látom, ezúttal is minden napra jut valami program, kezdjük a hétfővel.
2: Délután 3 órakor habpartival várjuk a vendégeket. Kedden este 6 órától trióga Dakos Solymosi Anikóval. Szerdán este 8:30-kor ismét kertmozizunk a Laterazzán. Ezúttal a La Dolce Villa című romantikus vígjátékot vetítjük. Csütörtökön délután 3 órától Kökény Lali gondoskodik a jó hangulatról a medencénél. Zene, víz, napsütés és igazi nyári életérzés. Ennél jobb délutáni programot nehéz lenne elképzelni.
1: A hétköznapok után a hétvége is rendkívül izgalmasnak ígérkezik.
2: Sőt, talán még mozgalmasabb. Szombaton 9 órakor jógával kezdjük a napot, és darts focival is készülünk. Este 8:30-től különleges poolmozi várja a vendégeket a medencénél. Kényelmes vízi fotelekből nézhetik vendégeink a filmet. Majd utána indul a nyár egyik utolsó nagy esti poolpartia is. DJ Matteo egészen éjfél utánig szolgáltatja a zenét. A pool bar, a lunch bar és a wellness bar is italakciókkal várja a vendégeit.
1: Érdemes tehát egészen augusztus végéig kihasználni a lehetőséget, hiszen a Muse-ban a nyári hangulat garantált.
2: Igen, így van. Töltsük meg élményekkel a nyár utolsó napjait a Muse Fun and Wellness Parkban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Nem lesz szükség a hétvégén a mobilokra, szattám. Barokk kamara koncertet rendeznek Körmenden. Uniós körútra indul Antonio Costa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem lesz szükség a hétvégén a mobilakra, szattán. Indul a Szatta Fest, az Őrség önkéntesek által életre hívott esemény sorozata vasárnap hajnalig tart. A szervezők a koncertek mellett kreatív műhelyekkel és játékos programokkal várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, egy rövid időre felejtsék el az online teret és a mobiljaikat. A közösségi fesztivál tábor egyik fontos üzenete a fenntarthatóság, mondta a rádiónknak Takács Péter ötletgazda.
4: Még dédnapám vásárolt ezt a telket, tavaly már a pajtát azt átalakítottuk, ezen kívül már akkor kialakítottunk ugye a kemping részre egy olyan részt, ahol a tusolók voltak, és akkor most olyan irányba fejlesztjük tovább, hogy számunkra olyan fontos az, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, ezért ilyen komposztoaletteket hozunk létre, kulturált kikapcsolódást tudjon ilyen szempontból is nyújtani a fesztivál, tehát az infrastruktúrális irányból is, és hát mellette pedig arra is figyelünk, hogy például hol és hogy milyen chill helyeket alakítunk ki, ahol meg tudnak kicsit pihenni az emberek, mellette pedig nagyon hálásak vagyunk a szomszédainknak, akik rendelkezésre bocsátják a másik pajtát is, napközi programok, vagy akár esti programok és megrendezése kerülhet.
3: Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvény bevételeiből EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskoláknak. Nyári sorolt a szervező, a délután előadóit sorolta röviden.
5: Kiemelném Bakler József segítségét is, mert abban támogatott, hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Helytál Országos Gyermekgyógyászat Intézet főigazgató asszonya is. Jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendi járási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László, aki ugye gyermekkori diabétes,

0: a gyógytornász kolléganő pedig a helyes légzés és annak jótékony hatásairól, akkor ott vagyok ugye én magam, aki gyógymasször és gerinctréner vagyok, én pedig a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai szombaton, és 15 órakor kezdődik.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A hangverseny a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a Körmendi plébánián. A Petőfi Sándor utca Semmelweis Németh Antal utcai csomópont és a 74-es főút közötti szakaszán aszfaltoznak Vasváron, ezért péntekig időszakos forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. Az Alabér felől érkező teher- és mezőgazdasági járműveket Oszkónál Pácsony felé terelik, a személyautók Vasváron a Semmelweis és Németh Antal utcán keresztül haladhatnak. Töpei utcában időszakos ki- és behajtási tilalom lesz, és egyes ingatlanokat nehezebben lehet majd megközelíteni. A korlátozások a buszokra és a megkülönböztető jelzést használó járművekre nem vonatkoznak. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A közleményben idézték Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökét, aki elmondta, a tanszercsomagok az iskolakezdéshez adnak kézzelfogható segítséget, a felzárkózás valódi esélyét azonban a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a gyerekeknek. António Costa az Európai Tanács elnöke közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Eladó a velencei lagúnák közepén található csaknem 6000 négyzetméteres magánsziget, amelyen egy erőd is áll, jelentette alá a Stampanapi lap. Az ingatlan árát nem hozták nyilvánosságra, a szigetről Velencére, valamint Murano és Burano szigetére lehet rálátni. A lap szerint a kertek borított a privát oázis értékét növeli, hogy történelmi kincsnek számít.
2: Sporthírek.
1: Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100-as és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11 és 13 között a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban első alkalommal sorra kerülő atlétikai világdöntő.
2: Időjárás jelentés.
1: Most sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti-észak-keleti szél, délutára 31 fokig melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei Körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő! Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk! Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket! facebook.com/körmendfm.
4: Reklámot hallottak!
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Jubileumi tanévnyitóval folytatódik a Kölcsei is rendezvénysorozat. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök. A vadbalesetek számának emelkedésére figyelmeztetnek a biztosítók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Az esemény sorozat ünnepi tanévnyitóval folytatódik a Bök Színház teremben pénteken, ahol átadják Pál Finn és Szabó Éva négy részes festmény sorozatát. A Sodics Galériában a művész Bereményi cseh dalok illete alkotásaiból nyílik kiállítás, tájékoztatott Lacó Tamás igazgató.
6: 16 órától jubileumi tanévnyitó ünnepséget tartunk, amelynek keretében a mostani diákjaink is szerepelnek, de várunk vissza öreg diákokat is, akik tisztemlékezéssel, meg szavalattal segítik ünnepélyesebbé tenni a évfordulós rendezvényünket, és egy tapolcai amatőr festőművésznő Pál Finn és Szabó Éva felajánlást tett a Magyar Nép Zivataros Századaiból című négy részből álló festmény sorozatot adja át nekünk a művésznő, amelyet ugye a himnusz ihletett és találkozásunk alkalmával megerősítettük azt is, hogy várjuk szívesen, szeretettel a művészt a Körmendi Sodics Galériába egy kiállításra, mint elmondta. Neki van egy festmény sorozata, ami Bereményi Cseh Tamás daloknak a feldolgozása voltak éppen, és ezeket szeretnénk, hogyha kiállítanám. És ennek a megnyitására kértem Bereményit, Cseh Tamást, személyesen ismerő városunkban élő Fodor Sándort, aki elvállalta ezt.
5: Közös ellenőrzést tartottak a Vasvár megyei horgászvízeken a hivatásos halőrök és a rendőrök. A több mint 100 ellenőrzött horgász közül 2 esetben orrfalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig szabálysértési eljárás indult, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége és a rendőrség együttműködésének részeként a halőrök, valamint a körmendi, szombathelyi és sárvári rendőrkapitányság járőrei éjszakába nyúlóan ellenőrizték a horgászokat. A rendőrség közlése szerint a jövőben is lehet számítani hasonló közös ellenőrzésekre. Pinteken temetik Veladics László egykori vasi polgármestert. Augusztus 28-án kísérik utolsó útjára Alsóújlak egykori polgármesterét, az Alsóújlak Polgárőrség Egyesületének elnökét Csipkereken, közölte a gyászoló család. 72 éves korában Veladics László hosszantartó súlyos betegség után augusztus 22-én hunyt el. A település közéletében és a polgárőrség munkájában is meghatározó szerepe volt. A celdömölki rendőrkapitányság keresi Horváth Róbert Lászlót, az 56 éves férfi augusztus 10-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik, körülbelül 180-185 centi magas, vékony testalkatú, őszes hajú, írja a Vaol. Eltűnése napján világos felső, sötét nadrág és papucs volt rajta, szemüveget nem viselt. Kérik, hogy aki a tartózkodási helyéről tud, tegyen bejelentést. Kaszálás közben gyulladt ki a száraz fű egy Alsóújlakhoz közeli mezőgazdasági területen. A tűz mintegy 200 négyzetméteren égette a száraz füvet, majd további mintegy 100 négyzetméteren az erdő aljnövényzetére is átterjedt. A helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak ki. Az egységek két vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd eloltották azokat, senki sem sérült meg. Egyre több az autó és a vad is, emiatt évek óta nő a vadbalesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Kiemelték, az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, innentől pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a magyar kontingens Kecskemétről indult a tűz által sújtott térség felé. Hozzátette, Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése érdekében. Meghalt Dolly Parton, a country legenda 80 éves korában hunyt el, írja a Sky News. Halálát unokaöccse jelentette be az Instagramon. A videóban elmondja, hogy már több mint 20 éve ő vigyázott nagynényére, aki ezt kérte tőle néhány éve, hogy majd ő jelentse be halálát. Dolly Parton egészségi állapota az utóbbi időkben romlott. Tavaly októberben a testvére már imára szólított fel, és az egészségével kapcsolatos kihívások miatt elhalasztották a Las Vegas-i koncertjét is.
4: Sporthírek.
5: Kijelölte a szövetségi kapitány a szofiai Ökölvívó Európa bajnokságon szereplő magyar csapatot. A 10 férfi és női súlycsoportból 15-ben lesz magyar érdekeltség. A bolgár fővárosban 8 férfi és 7 női boxoló képviseli majd a nemzeti színeket. Az EB-re szeptember 15 és 26 között kerül sor.
4: Időjárás jelentés.
5: Most sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti északkeleti szél, délutára 31 fokig melegszik a levegő.
4: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Következő napokban egyre melegebb lesz, de önök lehűthetik magukat egy igazán frissítő nyereménnyel a Körmend FM jóboltából. Ha van egy jó fotójuk az idei körmendi napokról, akkor érdemes feltölteni a Facebook oldalunkon a játékbejegyzésünk alá. Töröske és szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket, hiszen nem is egy hallgatót szeretnénk megajándékozni. Szóval játékra fel a Pölöske és szörpökhöz ezúttal Facebook játékunkon keresztül lehet hozzájutni. Köszöntök mindenkit, Jászarai Balázs vagyok. A csütörtök délelőtti kedvenceket játszom. Pedro Santos indította az órát, most pedig rögtön énekel Horváth Tamás. Tartsanak velem!

most. Újabb világsztárok kerültek be az amerikai zenei örökség legfontosabb gyűjteményébe. Az Egyesült Államok kongresszusi könyvtára idén Taylor Swift és Beyoncé felvételeit is beválasztotta a Nemzeti Hangfelvétel Regiszterbe, amit sokan egyszerűen Amerika audiokánonjának neveznek. Taylor Swift 2014-es albuma, Beyoncé ikonikus kislemezei, valamint például Chaka Khan és Gogo's munkái is helyet kaptak az archívumban. A felvételeket kulturális és történelmi jelentőségük miatt választották ki.

0: Közlekedési információk.
1: Megkezdődtek a munkák Körmenden a Bástya utca építésénél. Az első ütemben most a Bem és a Zrínyi utcák közötti szakaszon dolgoznak, felmarták a burkolatot, folyamatos a munka és nem lehet ide behajtani most. A Zrínyiből a Bástya felé kanyarodni sem lehet. A környéken megváltozott a parkolási rend is, úgyhogy arra kérik a gépjármű tulajdonosokat, hogy most nagyon figyeljenek, hol hagyják a járműveiket. Folytatódik a belvárosi rekonstrukció Vasváron is. Elindult a Petőfi Sándor utca aszfaltozása. A közút tájékoztatása szerint a Semmelweis utcai csomópont és a 74-es számú főút közötti szakaszon dolgoznak még a következő napokban. A csehi felől érkező tehergépjárműveket Oszkónál Pácsony irányába terelik. A személyautókat beengedik a város elejére, de a Semmelweis és a Német Antal utca felé irányítják. A Vasvárról Oszkó felé tartók áthaladhatnak a munkaterületen, de a jelzőrös forgalomirányítás miatt nekik is torlódásra kell készülni.
0: A közlekedési információkat a körmendi Muse Fun & Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
2: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől. Az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm.
0: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy! A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
2: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Barok kamara koncertet rendeznek. Holnap fél öttől a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A hangverseny közreműködői Csupor Márton, Csembalón, Kovács Johanna és Csejtei Flóra Furuján, valamint Gregory Zsófia, Violeta Gambán. A rendezvény a régi zene és a barok zene kedvelőinek kínál programot itt Körmenden. A szervezőségben közreműködő Csupor Márton újmis és káplán, aki augusztusban kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. Kalotaszeg kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mírai Cifra néptánc együttes a hétvégén Körmenden a Batthyány Örökség Központban. A Kalotaszeg Erdély Gyöngyszeme című műsor vasárnap este 7-kor kezdődik. A szervezők szerint ez egy igazán különleges alkalom lesz, hogy a hagyományőrző együttes ezúttal ide látogat és Körmenden mutatja be a térség páratlan kulturális örökségét. A vasárnap esti program teljesen ingyenesen látogatható.

kijött a Van Halen korszaka alkotó albuma, a legendás banda pályafutásának egyik legfontosabb mérföldköve, éppen 40 éves, 86-ban született ugyanis a korong, amely új korszakot nyitott a zenekar történetében. Most bővített kiadásban, dupla CD-n, LP-n, és ott rengeteg különlegességgel látott újra napvilágot. A zenekar első stúdióalbuma, a Billboard lista élén debütált annó, megszerezve ezzel a csapat első amerikai number one helyezését. Hangzása a klasszikus Van Halen energiát ötvözi, dallamosabb, billentyű központú megközelítéssel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Fotóztál a Körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmendefen Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendefen.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
3: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suri. Körmend, Dienes Lajos út 7.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód. Akkor itt az idő. Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk. Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket. facebook.com/körmendefem.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8. Körmendefem. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Nem lesz szükség a hétvégén a mobilokra, szattám. Barokk kamara koncertet rendeznek Körmenden. Uniós körútra indul Antonio Costa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem lesz szükség a hétvégén a mobilakra, szattán. Indul a Szatta Fest, az Őrség önkéntesek által életre hívott esemény sorozata vasárnap hajnalig tart. A szervezők a koncertek mellett kreatív műhelyekkel és játékos programokkal várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, egy rövid időre felejtsék el az online teret és a mobiljaikat. A közösségi fesztivál tábor egyik fontos üzenete a fenntarthatóság, mondta a rádiónak Takács Péter ötletgazda.
7: Még dédnapám vásárolt ezt a telket, tavaly már a pajtát azt átalakítottuk, ezen kívül már akkor kialakítottunk ugye a kemping részre egy olyan részt, ahol a tusolók voltak, és akkor most olyan irányba fejlesztjük tovább, hogy számunkra nagyon fontos az, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, ezért ilyen komposztoaletteket hozunk létre. Kulturált kikapcsolódást tudjon ilyen szempontból is nyújtani a fesztivál, tehát az infrastruktúrális irányból is, és hát mellette pedig arra is figyelünk, hogy például hol és hogy milyen chill helyeket alakítunk ki, ahol meg tudnak kicsit pihenni az emberek. Mellette pedig nagyon hálásak vagyunk a szomszédainknak, akik rendelkezésre bocsátják a másik pajtát is, napközi programok vagy akár esti programok és megrendezésre kerülhessenek.
6: Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat, elismert orvosok, egészségügyi szakemberek szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvény bevételeiből EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskoláknak. Nyári Sarolta szervező a délután előadóit sorolta röviden.
8: Kiemelném Bakler József segítségét is, mert abban támogatott,
4: hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Helytál Országos Gyermekgyógyászat Intézet főigazgató asszonya is. Jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendi járási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László, aki ugye gyermekkori diabétesz

0: gyógytornász kolléganő pedig a helyes légzés és annak jótékony hatásairól, akkor ott vagyok ugye én magam, aki gyógymasször és gerinctréner vagyok, én pedig a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai szombaton, és 15 órakor kezdődik.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A hangverseny a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a Körmendi plébánián. A Petőfi Sándor utca Semmelweis Németh Antal utcai csomópont és a 74-es főút közötti szakaszán aszfaltoznak Vasváron, ezért péntekig időszakos forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. Az Alabér felől érkező teher- és mezőgazdasági járműveket Oszkónál Pácsony felé terelik, a személyautók Vasváron a Semmelweis és Németh Antal utcán keresztül haladhatnak. Töpei utcában időszakos ki- és behajtási tilalom lesz, és egyes ingatlanokat nehezebben lehet majd megközelíteni. A korlátozások a buszokra és a megkülönböztető jelzést használó járművekre nem vonatkoznak. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A közleményben idézték Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökét, aki elmondta, a tanszercsomagok az iskolakezdéshez adnak kézzelfogható segítséget, a felzárkózás valódi esélyét azonban a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a gyerekeknek. António Costa az Európai Tanács elnöke közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Eladó a velencei lagúnák közepén található csaknem 6000 négyzetméteres magánsziget, amelyen egy erőd is áll, jelentette alá a Stampana Pillap. Az ingatlan árát nem hozták nyilvánosságra, a szigetről Velencére, valamint Murano és Burano szigetére lehet rálátni. A lap szerint a kertek borította privát oázis értékét növeli, hogy történelmi kincsnek számít.
2: Sporthírek.
1: Egyérimben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100-as és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11 és 13 között a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban első alkalommal sorra kerülő atlétikai világdöntő.
2: Időjárás jelentés.
1: Most sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti-észak-keleti szél, délutára 31 fokig melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Indul egy fesztivál az Őrségben, ahol nem lesz szükség a mobilokra. Újra benépesül Szatta, mert indul egy nem csak zenei nagy fesztiváltábor, az a neme, hogy Szatta Fest, és erről a kezdeményezésről beszélgetünk, ajánljuk a következő napok programjait az egyik főszervezővel, Takács Péterrel. Tartsanak velünk!

0: napra, mehetőhet a folyamatos görgetés, helyette jöhet az erdő, a rétes sütés, a számháború, a júga, és persze a sok-sok jó zene. Már második alkalommal indul el a Szattafest az Őrségben, ahol egy fiatal önkéntes csapat vállalkozik ismét arra, hogy visszahozzon valamit a régi táborok önfeledett hangulatából, megspékelve ezt fesztivál hangulattal. A tavalyi premier után idén már többen is vissza fognak térni a szervezők, nagyjából 200 résztvevővel számolnak, de hát ezt mindjárt halljuk is Takács Pétertől, a ma induló Szattafest ötletgazdájától.
1: Három ilyen fő pillére épül a fesztivál, az egyik az a természetközelség, és a természetnek a szeretete, és ennek az átadása, tehát hogy ehhez kapcsolódik a gyógynövénytúra, vagy akár a méhészet, vagy a madározó készítés, és akkor van egy másik ilyen része, ami pedig ugye ez a játékos, újra legyünk önfelettek, mint gyerekkorunkban, amit például a Számháború, vagy a Olimpia, vagy Méta, vagy a Játszóház projekt hoz társasjátékokat, és akkor van egy ilyen harmadik, ami ilyen gasztró irány, ami pedig benne van a kovászos kenyér készítés, ahol saját magad elkészítetted a kovászos kenyeredet, és kisütheted kemencében, vagy akár a nyújtott rétes készítés, vagy éppen a fermentált, magaddal hazavihető csomag készítése, szóval elég sokszínű. Az emberek visszajelzési alapján is az jött ki, hogy pont ezt szeretik ebben, és a zene az meg azt a pluszt adja hozzá inkább, és nem az alapot szolgálja, hanem azt, amikor az ember, amikor már lemegy a nap, akkor szeretné kicsit elengedni magát, kicsit a zenére hangolódni, táncolni egyet, és ezt meg tudja tenni.
0: Nagyon sokan segítenek nektek, ugye? Tehát ezért is tudtok különféle kézművesek bemutatóit tartani, ezért tudtok megmutatni őrségi foglalkozásokat, tevékenységeket, meg hát például a helyi asszonyok is szívesen mennek.
1: Igen, ezzel kapcsolatban is egy ilyen történet, hogy a rétes készítés tavaly szintén pont ilyen 2-3 környékén ért véget, de lehet, hogy 4-ig elhúzott végül, és az első koncert az délután 3-kor kezdődött, és a rétes készítésen részt vett ez a zenekar, aki egyébként 3-kor kezdte aznap a délutánt az előadók között, és annyira így megkedveltették magukat a helyiekkel, ott az asszonyokkal, hogy volt egy ilyen nagyon most megmosolytató látvány, hogy minél gyorsan ugye el akartak pakolni az asszonyok a rétes készítés után, futva jöttek át onnan a faluháztól a színpadhoz, hogy meghallgathassák az előadót. Nekem eddig a visszajelzésekből az jött le, hogy akár ebből a történetből is, hogy a helybéliek is szerették ezt. Elég sokan is jöttek el, és mivel szeretnénk is visszaadni a falunak valamennyit, ezért egyébként a falubélieknek, szóval szattaiaknak díjmentes a részvétel.

0: Nem biztos, hogy olyan túl nagy baj, ha az ember telefonja néhány napra szinte használhatatlanná válik. Nos, szattán ez lesz a helyzet. Erre is építenek a Szattafest szervezői. Az őrségi település szélén egészen vasárnapig olyan közösségi fesztivált rendeznek, ahol nem a mobil kijelzője, hanem a körülöttünk zajló események kerülnek előtérbe. Esténként koncertek, napközben pedig rengeteg program, ahogy azt már emlegettük Takács Péter ötletgazdával, főszervezővel. Vele folytatjuk most az ajánlatok sorát. Például egy olyan viadarról, amely rendkívül mulatságos, jól megmozgatja majd a táborlakókat, és amit már el kellett vinni turnézni is a tavalyi nagy siker után.
1: A Budapesten is volt már egy ilyen állomása. Az egész az arra épül, csapatban megmosolyogtató, ügyességi és logikai feladatokat kell megoldani. Szattafesten például olyan fajta dolgok voltak, amik kötődnek valahannyira így a, úgymond a falusi léthez, vagy a vidéki léthez, akár ilyen talicskába kellett akadálypályán végigtolni valakit, vagy volt kötélhúzás, kukoricával kellett célba dobni, fel kellett ismerni pálinkákat, nagyon sokrétű volt, és akkor ennek egy leképezését vittük el Pestre is, mert azt éreztük, hogy az emberek tökre szeretnek ilyenfajta dolgokat csinálni, de önmaguktól nem tennék meg, vagy nem hoznának létre ilyen programokat, vagy nem kezdenék bele ilyen feladatokba, de hogy ott is az volt az érzésünk Pesten például, hogy tökre élvezték ezt az emberek. Nem is arról szól, hogy feltétlenül te legyél a legjobb, bár vannak olyanok, akik nagyon kompetitíven űzik ezt, de inkább az, hogy csapatban, ott Pesten két fős volt az egyszerűség kedvéért, de a Szattafesten négy fős csapatokban lehet részt venni, hogy így közösen legyen egy tök jó két órás eltudott időtök, vagy akár négy órás. Folytatjuk is tovább a turnét.
0: Az esti zenei programokhoz hogyan válogattátok össze a fellépőket? Ha jól látom, akkor nem a legismertebb neveket hívtátok, inkább feltörekvő zenekarok adnak majd koncertet.
1: Alapvetően ugye az volt a cél most is, hogy azért a feltörekvő zenei előadók meg tudják mutatni magukat. Ezért stílusában is akusztikus, alternatív zene, és azon belül is vannak a melankolikus iránytól kezdve, az kicsit rockosabb irányba vannak fellépőink, és emellett pedig van magyar népzene is, alapvetően moldvai táncház lesz, tehát hogy ez mérten. Azt kell tudni róluk, hogy ebbe az akusztikus ilyen zsanrába tartoznak bele, és bár lehet, hogy nem annyira ismertek, viszont a fontos volt az, hogy minél jobb minőségű zenét hozzunk el, és ezt igazából mi úgy tudjuk megteremteni, hogyha azoknak adunk lehetőséget, akik mondjuk még nem futottak be annyira mondjuk egy karszonkóma, de lehet, hogy a jövő karszonkómájává, vagy akár Queen Bee-vé, vagy bármilyen válhatnak, és ők meg tudják mutatni itt magukat. Eddigi nagyon akusztikus, hangszeres alternatív zene mellett egyébként megjelenik kicsit a elektronikus zene is, de pont olyan formában, ami beleillik ebbe az egész hangulatba.
0: Indul ma a Szattafest, az egyik előadót halljuk most, aztán mindjárt folytatjuk Takács Péter főszervezővel.

0: Ötös Cyanoé, Brumikó, Kvaterka, Macskapogó, semmi, csak hogy néhány fellépőt nevesítsek is a már emlegetett zenei stílust az Őrségbe hozó előadók közül. A Szattafest témánk a folytatásban is itt van velünk az egyik főszervező, Takács Péter. Az idei, immár a második Őrségi Fesztivál augusztus 27-én indul, és ha jól láttam, ezúttal már nagyon engedékenyek vagytok, 15 éves korig teljesen ingyenes lesz a belépés.
1: Igen, pontosan. Ennek az is az oka, mert azt láttuk tavaly, hogy bár nem nagyon hirdettük így, meg hogy nem nagyon kommunikáltunk arról, hogy ez egy nagyon családbarát fesztivál lenne, viszont volt egy 3 hónapos csecsemő is, aki részt vett a fesztiválon. Volt több gyerek is, és tökre élvezték ezeket a programokat, és akkor úgy voltunk vele, engedjük, hogy segítsünk azoknak, akik akár családosak, hogy akkor le tudjanak jönni közösen, és hogy ne kelljen ugye a gyerekeknek külön belépőjelet fizetni, viszont a gyerekek is, és ők is jól tudják érezni magukat, szóval emiatt is van az, hogy 15 év alatt díjmentes a részvétel.
2: Hol helyeznéd el a Szattafestet majd az Őrség jövőbeni fesztivál térképén nagy rendezvényei között? Mit szeretnél, és hol jártok ezzel a tervvel jelenleg?
1: Szerintem még nagyon az elején járunk. Meg fog maradni inkább egy ilyen fesztivál tábor. És azért is mondom a tábort, mert hogy azt a fajta hangulatot, amit ez az egész közvetít, ezt a családias, bevonó, önfelett hangulatot, ezt igazából az ember úgy is tudja átélni, hogyha nem 10-20 ezer ember tombol ott mondjuk egy színpadon, és hogy nincs az a zsúfoltság, és emiatt, ha nem is 500, lehet, hogy 1000 fős lesz az esemény, aztán lehet, hogy megcáfol majd a jövő, és hogy teljesen átalakul, de hogy inkább ezt a bensőséges hangulatot akarjuk megtartani hosszabb távon is, és ezt továbbvinni, és emiatt, hogyha akár elindul egy másik zenei fesztivál, ami főleg zenei fesztivál lesz, akkor nem lesz annyira versenytárs ennek, hiszen mindkettőnek meg lesz a helye itt az Őrségben. Akár a Hétrétországnak, mert a Szattafestnek, mert ugye mindkettő kicsit más képvisel.
2: És talán nem is lesz olyan nehéz majd tartani magatokat ehhez, hiszen abszolút önkéntes módon szervezitek, önkéntesek segítségével, meg hát a család segítségével, ugye maga a birtok is a családé, ahol ez a fesztivál zajlik. A helyszínt is mutasd be.
1: Igen, jól mondtad, ez tényleg még dédnapám vásárolt ezt a telket. Tavaly már a pajtát azt átalakítottuk, és azon belül kapott helyet igazából a bár, ahol az Őri Bird söröket lehetett megkóstolni, és minden másfajta típusú nedűt. Ezen kívül már akkor kialakítottunk ugye a camping részre egy olyan részt, ahol a tusolók voltak, és akkor most olyan irányba fejlesztjük tovább, hogy számunkra olyan fontos az, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, ezért ilyen komposztoaletteket hozunk létre, ahol a minden igazából, hogyan lehet ezt szépen mondani, újból felhasználásra került, tehát hogy a végén majd a végtermék is trágyaként lehessen felhasználni, és ne az legyen, hogy ezeket nem tudom, szippantós autókkal kell elvinni, vagy bármi ilyesmi, de mellett ugyanúgy kultúrát ilyen, ne legyen szaga, és egy tök jó kultúrát, kikapcsolódást tudjon ilyen szempontból is nyújtani a fesztivál, tehát az infrastruktúrális irányból is, és hát mellette pedig arra is figyelünk, hogy például hol, és hogy milyen chill helyeket alakítunk ki, ahol meg tudnak kicsit pihenni az emberek, és igazából ezeknek a fejlesztésével foglalkozunk, és mellette pedig nagyon hálásak vagyunk a szomszédjainknak, akik rendelkezésre bocsátják a másik pajtát is, aminek most kezdtük el a takarítását, a felkészítését arra, hogy ott is napközi programok, vagy akár esti programok és megrendezésre kerülhessenek.

mai napon a Szappafa, ezt a szervezők a koncertek mellett kreatív műhelyekkel és játékos programokkal is várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, hogy egy rövid időre, ha lehet, akkor felejtsék el az online teret és a mobiljaikat, mert hogy állítólag térerősen nagyon van. Igaz ez? Kérdezem Takács Péter ötletgazdától, aki továbbra is a vendégünk. És akitől arra is kíváncsi vagyok, hogy mit voltak a helyiek, a szattaiak ehhez a fesztiválhoz, mennyire érzik a magukénak?

0: szuper, mert így nekik is valamit tud adni, de összességében eddig nem volt probléma, és nem kaptunk negatív visszajelzéseket arra se, hogy hangos lenne. A színpadot, a hangtechnikát, meg ilyesmi, azt is úgy alakítottuk ki, hogy ne a falu irányába, hanem ellenkező irányába terjedjen a hang.
1: Mondjunk néhány fontos infót, például az érkezéssel kapcsolatban, mikor indul a fesztivál.
0: Ugye csütörtökön 14 órakor van kapunyítás, az első programok azok 16 órakor kezdődnek, és a koncertek pedig 18 óra után, és igazából péntek, szombati nap is úgy néz ki, hogy reggel 8:30-kor megkezdik a jóga, és emellett pedig a meditációs hangterápia, és ezt követően pedig a napközbeni programok, a gyógynövénytúrától kezdve minden mi egymás, az körülbelül ilyen este 5-6-ig tart, és onnantól kezdve kezdenek a koncertek, éjfélig tart. Hát amit mindenkinek tanácsolunk, az az, hogy ahogy mondtad is, ilyen ki tudja, hogy lesz első, tehát hogy ha az őrségbe eső, akkor nagyon sok is tud esni, szóval gumicsizmát, kabátot, esőkabátot hozzam magukkal, meg hát azért ugye szerencsére ott szattán nagyon lehűl így éjszaka nyáron az idő, amin ugye azt is jelenti, hogy nagyon jól tudnak aludni az emberek, viszont emiatt azért kicsit melegen is kell öltözni, szóval alapvetően ezt szoktuk tanácsolni, és hát mellette pedig, hogyha szeretnék tölteni a telefonokat, akkor biztosan kedvéért hozzam magukkal powerbanket, másra igazából nincs szükség, a jó kedvel nem kell érkezniük, mert azt megkapják, de azért nem baj, hogyha mosolyogva lépnek már be. Nem láttam senki olyat, aki kereste volna térőt, sőt, mindenki felüldülésként élte meg azt, hogy nem kap több értesítést, nincs, ami elvonja a figyelmét, és az is érződött az emberekkel, meg az is volt a visszajelzés, hogy azáltal, hogy igazából letették a telefont, és nem volt ez a folyamatos görgetés, és ez az impulzus áradat, amit ugye mondjuk a közösségi médiák tudjak önteni magukból, ezáltal sokkal jobban bele tudták élni magukat ott helyben, ezekben az élményekben, és jobban el tudtak lazulni, összességében egy ilyen jobb, feltöltőbb érzést és élményt adott nekik.
1: Tehát maximum az oda és a visszaút miatt érdemes vinni a telefont, ott nem nagyon kell használni.
0: Ott nem, maximum, hogyha az ember kártyával akar fizetni, és a telefonján is ott van a kártya, de egyébként nincs.
1: A SattaFest főszervezőjével, Takács Péterrel beszélgettünk. Nagyon jó bulizást kívánok nektek és mindenkinek, aki ott lesz majd augusztus 27-től az Őrségben, és köszönjük az infókat.
0: Mi is köszönjük.

0: akarod.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: News.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei Körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmendefen Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendefen.
2: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suri. Körmend, Diemes Lajos út 7.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu.
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
1: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő. Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk. Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket. facebook.com/körmendefem.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Körmendefem. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Jubileumi tanévnyitóval folytatódik a Kölcsei is rendezvénysorozat. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök. A vadbalesetek számának emelkedésére figyelmeztetnek a biztosítók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Az esemény sorozat ünnepi tanévnyitóval folytatódik a Böck Színház teremben pénteken, ahol átadják Pálfin és Szabó Éva négy részes festmény sorozatát. A Sodics Galériában a művész Bereményi cseh dalok illete alkotásaiból nyílik kiállítás, tájékoztatott Lacó Tamás igazgató.
7: 16 órától jubileumi tanévnyitó ünnepséget tartunk, amelynek keretében a mostani diákjaink is szerepelnek, de várunk vissza öreg diákokat is, akik visszaemlékezéssel meg szavalattal segítik ünnepélyessé tenni az évfordulós rendezvényünket, és egy tapolcai amatőr festőművésznő Pálfiné Szabó Éva felajánlást tett. A Magyar Nép Zivataros Századaiból című négy részből álló festmény sorozatot adja át nekünk a művésznő, amelyet ugye a himnusz ihletett és találkozásunk alkalmával megerősítettük azt is, hogy várjuk szívesen, szeretettel a művészt a Körmendi Sodics Galériába egy kiállításra, mint elmondta. Neki van egy festménysorozata, ami Bereményi Cseh Tamás daloknak a feldolgozása voltak éppen, és ezeket szeretnénk, hogyha kiállítanám. És ennek a megnyitására kértem Bereményi Cseh Tamást, személyesen ismerő városunkban élő Fodor Sándort, aki elvállalta ezt.
6: Közös ellenőrzést tartottak a Vasvár megyei horgászvízeken a hivatásos halőrök és a rendőrök. A több mint 100 ellenőrzött horgász közül 2 esetben orrfalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig szabálysértési eljárás indult, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetsége és a rendőrség együttműködésének részeként a halőrök, valamint a körmendi, szombathelyi és sárvári rendőrkapitányság járőrei éjszakába nyúlóan ellenőrizték a horgászokat. A rendőrség közlése szerint a jövőben is lehet számítani hasonló közös ellenőrzésekre. Pinteken temetik Veladics László egykori vasi polgármestert. Augusztus 28-án kísérik utolsó útjára Alsóújlak egykori polgármesterét, az Alsóújlak Polgárőrség Egyesületének elnökét Csipkereken, közölte a gyászoló család. 72 éves korában Veladics László hosszantartó súlyos betegség után augusztus 22-én hunyt el. A település közéletében és a polgárőrség munkájában is meghatározó szerepe volt. A celdömölki rendőrkapitányság keresi Horváth Róbert Lászlót, az 56 éves férfi augusztus 10-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik. Körülbelül 180-185 centi magas, vékony testalkatú, őszes hajú, írja a Vaol. Eltűnése napján világos felső, sötét nadrág és papucs volt rajta, szemüveget nem viselt. Kérik, hogy aki a tartózkodási helyéről tud, tegyen bejelentést. Kaszálás közben gyulladt ki a száraz fű egy Alsó-Újlakhoz közeli mezőgazdasági területen. A tűz mintegy 200 négyzetméteren égette a száraz füvet, majd további mintegy 100 négyzetméteren az erdő aljnövényzetére is átterjedt. A helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak ki. Az egységek két vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd eloltották azokat, senki sem sérült meg. Egyre több az autó és a vad is, emiatt évek óta nő a vadbalesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Kiemelték, az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, innentől pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a magyar kontingens Kecskemétről indult a tűz által sújtott térség felé. Hozzátette, Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése érdekében. Meghalt Dolly Parton, a country legenda 80 éves korában hunyt el, írja a Sky News. Halálát unokaöccse jelentette be az Instagramon. A videóban elmondja, hogy már több mint 20 éve ő vigyázott nagynénjére, aki azt kérte tőle néhány éve, hogy majd ő jelentse be halálát. Dolly Parton egészségi állapota az utóbbi időkben romlott. Tavaly októberben a testvére már imára szólított fel, és az egészségével kapcsolatos kihívások miatt elhalasztották a Las Vegas-i koncertjét is.
0: Sporthírek.
6: Kijelölte a szövetségi kapitány a szofiai Ökölvívó Európa bajnokságon szereplő magyar csapatot. A 10 férfi és női súlycsoportból 15-ben lesz magyar érdekeltség. A bolgár fővárosban 8 férfi és 7 női boxoló képviseli majd a nemzeti színeket. Az EB-re szeptember 15 és 26 között kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
6: Most sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, délutára 31 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád hangolva.

hiányzik a mai férfiak életéből a kétkezi munka, ezt mondja Sting, aki szerint a modern társadalomban sokan már alig használják a kezüket vagy a fizikai erejüket a mindennapokban, és szerintem ez is hozzájárulhat a férfiaknál megjelenő mérgező viselkedési formákhoz. A Police legendája arról beszélt nemrég, ő zenészként nap mint nap a kezével dolgozik, miközben régen a gyárak, hajóépítő műhelyek vagy bányák közösséget és identitást is adtak az embereknek. Sting szerint az ipar leépülésével valami nagyon fontos is elveszett, különösen Észak-Angliában, ahol ő maga is felnőtt. A témát legújabb musicalje a Last Ship is feldolgozza, amely a bezáró hajógyárak világ.

Körmend FM. A Körmendiek kedvenc rádiója.

0: majdnem eltűnik a holc, holnap hajnalban az égboltról ritka négidátványosságban lesz ugyanis részünk péntek hajnalban, azaz csütörtökről péntekre virató reggelen. Részleges holdfogyatkozás lesz, aminek az a különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza mond további érdekességeket.
1: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgy.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fő biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
2: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
5: Reklámot hallottak.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Baby!

Ha önök is készítettek egy jó fotót, vagy akár többet a körmendi napok bármelyik eseményéről, akkor ez most egy esélyt jelenthet, egy frissítő nyereményre, ami bizony jól jöhet a következő napok forróságában. Érdemes keresni a játékunk

Lehanguló adatok érkeztek a felsőoktatásból. Az egyetemi hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Ez a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmány kötetében áll. A megállapítás szerint az érintett kör mentális egészsége kritikus helyzetben van. A kutatás szerint a fiatalok gyakran a közösségi médiát használják szorongásuk enyhítésére, de ezzel akaratlanul is általában csak súlyosbítják a már meglévő pszichés problémáikat. Az is szerepel a dokumentumban, hogy a Z és az alfa generáció tagjai tartoznak a digitális világ legveszélyeztetettebb csoportjai közé.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Bár már augusztus második felében járunk, az igazi nyári hangulat továbbra is itt van körben, de méghozzá Muse Fun and Wellness Parkban találjuk meg, különböző élményprogramokkal, zenés esti eseményekkel és nyilván sok akcióval. Így lesz ez ezúttal is, kérdezem Dercsény Orsi programigazgatót.
2: A következő hét a szerencséről szól majd. Ha valaki a wellness recepción legalább 10.000 forint értékben vásárol, megpörgetheti a szerencse kereket. A keréken különféle kedvezménykuponok várják a vendégeket, amelyek közül több akár azonnal fel is használható. Tehát a jelszó: vásárolj, pörges és nyerj.
1: Ha jól látom, ezúttal is minden napra jut valami program, kezdjük a hétfővel.
2: Délután 3 órakor habpartival várjuk a vendégeket. Kedden este 6 órától trióga Dakos Solymosi Anikóval. Szerdán este 8:30-kor ismét kertmozizunk a Laterazzán. Ezúttal a La Dolce Villa című romantikus vígjátékot vetítjük. Csütörtökön délután 3 órától Kökény Lali gondoskodik a jó hangulatról a medencénél. Zene, víz, napsütés és igazi nyári életérzés. Ennél jobb délutáni programot nehéz lenne elképzelni.
1: A hétköznapok után a hétvége is rendkívül izgalmasnak ígérkezik.
2: Sőt, talán még mozgalmasabb. Szombaton 9 órakor jógával kezdjük a napot, és darts focival is készülünk. Este 8:30-től különleges poolmozi várja a vendégeket a medencénél. Kényelmes vízi fotelekből nézhetik vendégeink a filmet. Majd utána indul a nyár egyik utolsó nagy esti poolpartia is. DJ Matteo egészen éjfél utánig szolgáltatja a zenét. A poolbar, a lunchbar és a wellnessbar is italakciókkal várja a vendégeit.
1: Érdemes tehát egészen augusztus végéig kihasználni a lehetőséget, hiszen a Muse-ban a nyári hangulat garantált.
2: Igen, így van. Töltsük meg élményekkel a nyár utolsó napjait a Muse Fun and Wellness Parkban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Nem lesz szükség a hétvégén a mobilokra szattám. Barokk kamara koncertet rendeznek Körmenden. Uniós körútra indul Antonio Costa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem lesz szükség a hétvégén a mobilokra szattán. Indul a Szatta Fest, az Őrség önkéntesek által életre hívott esemény sorozata vasárnap hajnalig tart. A szervezők a koncertek mellett kreatív műhelyekkel és játékos programokkal várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, egy rövid időre felejtsék el az online teret és a mobiljaikat. A közösségi fesztivál tábor egyik fontos üzenete a fenntarthatóság, mondta a rádiónknak Takács Péter ötletgazda.
4: Még dédnapám vásárolt ezt a telket, tavaly már a pajtát azt átalakítottuk, ezen kívül már akkor kialakítottunk ugye a kemping részre egy olyan részt, ahol a tusolók voltak, és akkor most olyan irányba fejlesztjük tovább, hogy számunkra nagyon fontos az, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, ezért ilyen komposztoaletteket hozunk létre. Kultúrát, kikapcsolódást tudjon ilyen szempontból is nyújtani a fesztivál, tehát az infrastruktúrális irányból is, és hát mellette pedig arra is figyelünk, hogy például hol és hogy milyen chill helyeket alakítunk ki, ahol meg tudnak kicsit pihenni az emberek. Mellette pedig nagyon hálásak vagyunk a szomszédainknak, akik rendelkezésre bocsátják a másik pajtát is, napközi programok, vagy akár esti programok és megrendezése kerülhessenek.
3: Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat, elismert orvosok, egészségügyi szakemberek szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvény bevételeiből EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskoláknak. Nyári Sarolt a szervező, a délután előadóit sorolta röviden.
5: Kiemelném Bakler József segítségét is, mert abban támogatott, hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Helytál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató asszonya is. Jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendi járási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László,

0: a gyógytornász kolléganő pedig a helyes lépés és annak jótékony hatásairól, akkor ott vagyok, ugye én magam, aki gyógymasször és gerinctréner vagyok, én pedig a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai szombaton, és 15 órakor kezdődik.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A hangverseny a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a Körmendi plébánián. A Petőfi Sándor utca Semmelweis Németh Antal utcai csomópont és a 74-es főút közötti szakaszán aszfaltoznak Vasváron, ezért péntekig időszakos forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. Az Alabér felől érkező teher- és mezőgazdasági járműveket Oszkónál Pácsony felé terelik, a személyautók Vasváron a Semmelweis és Németh Antal utcán keresztül haladhatnak. Töpei utcában időszakos ki- és behajtási tilalom lesz, és egyes ingatlanokat nehezebben lehet majd megközelíteni. A korlátozások a buszokra és a megkülönböztető jelzést használó járművekre nem vonatkoznak. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A közleményben idézték Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökét, aki elmondta, a tanszercsomagok az iskolakezdéshez adnak kézzelfogható segítséget, a felzárkózás valódi esélyét azonban a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a gyerekeknek. António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Eladó a velencei lagúnák közepén található csaknem 6000 négyzetméteres magánsziget, amelyen egy erőd is áll, jelentette alá a Stampana Pillap. Az ingatlan árát nem hozták nyilvánosságra, a szigetről Velencére, valamint Murano és Burano szigetére lehet rálátni. A lap szerint a kertek borította privát oázis értékét növeli, hogy történelmi kincsnek számít.
2: Sporthírek.
1: Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100-as és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11 és 13 között a Zsivócki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban első alkalommal sorra kerülő atlétikai világdöntő.
2: Időjárás jelentés.
1: Most sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti-észak-keleti szél, délutára 31 fokig melegszik a levegő.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

életet, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogó tigrisei, apa taníts meg nagyvadat, elejt!

0: Igen, elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt a dal. Edda Blues!
1: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 2-60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jubileumi tanévnyitóval folytatódik a Kölcsei is rendezvénysorozat. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök. A vadbalesetek számának emelkedésére figyelmeztetnek a biztosítók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Az esemény sorozat ünnepi tanévnyitóval folytatódik a Böck Színház teremben pénteken, ahol átadják Pálfin és Szabó Éva négy részes festmény sorozatát. A Sodics galériában a művész Bereményi cseh dalok illete alkotásaiból nyílik kiállítás, tájékoztatott Lacó Tamás igazgató.
2: 16 órától jubileumi tanévnyitó ünnepséget tartunk, amelynek keretében a mostani diákjaink is szerepelnek, de várunk vissza öreg diákokat is, akik tisztemlékezéssel meg szavalattal segítik ünnepélyesebbé tenni a évfordulós rendezvényünket, és egy tapolcai amatőr festőművésznő Pálfiné Szabó Éva felajánlást tett a Magyar Nép Zivataros Századaiból című négy részből álló festmény sorozatot adja át nekünk a művésznő, amelyet ugye a himnusz ihletett és találkozásunk alkalmával megerősítettük azt is, hogy várjuk szívesen, szeretettel a művészt a Körmendi Sodics galériába egy kiállításra, mint elmondta. Neki van egy festmény sorozata, ami Bereményi Cseh Tamás daloknak a feldolgozása voltak éppen, és ezeket szeretnénk, hogyha kiállítanám. És ennek a megnyitására kértem Bereményit, Cseh Tamást, személyesen ismerő városunkban élő Fodor Sándort, aki elvállalta ezt.
1: Közös ellenőrzést tartottak a Vasvár megyei horgászvízeken a hivatásos halőrök és a rendőrök. A több mint 100 ellenőrzött horgász közül 2 esetben orrfalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig szabálysértési eljárás indult, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetsége és a rendőrség együttműködésének részeként a halőrök, valamint a körmendi, szombathelyi és sárvári rendőrkapitányság járőrei éjszakába nyúlóan ellenőrizték a horgászokat. A rendőrség közlése szerint a jövőben is lehet számítani hasonló közös ellenőrzésekre. Pénteken temetik Veladics László egykori vasi polgármestert. Augusztus 28-án kísérik utolsó útjára Alsóújlak egykori polgármesterét, az Alsóújlak Polgárőrség Egyesületének elnökét Csipkereken, közölte a gyászoló család. 72 éves korában Veladics László hosszantartó súlyos betegség után augusztus 22-én hunyt el. A település közéletében és a polgárőrség munkájában is meghatározó szerepe volt. A celdömölki rendőrkapitányság keresi Horváth Róbert Lászlót, az 56 éves férfi augusztus 10-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik, körülbelül 180-185 cm magas, vékony testalkatú, őszes hajú, írja a Vaol. Eltűnése napján világos felső, sötét nadrág és papucs volt rajta, szemüveget nem viselt. Kérik, hogy aki a tartózkodási helyéről tud, tegyen bejelentést. Kaszálás közben gyulladt ki a száraz fű egy Alsóújlakhoz közeli mezőgazdasági területen. A tűz mintegy 200 négyzetméteren égette a száraz füvet, majd további mintegy 100 négyzetméteren az erdő aljnövényzetére is átterjedt. A helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak ki. Az egységek 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd eloltották azokat, senki sem sérült meg. Egyre több az autó és a vad is, emiatt évek óta nő a vadbalesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Kiemelték, az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, innentől pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a magyar kontingens Kecskemétről indult a tűz által sújtott térség felé. Hozzátette, Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése érdekében. Meghalt Dolly Parton, a country legenda 80 éves korában hunyt el, írja a Sky News. Halálát unoköccse jelentette be az Instagramon. A videóban elmondja, hogy már több mint 20 éve ő vigyázott nagynényére, aki ezt kérte tőle néhány éve, hogy majd ő jelentse be halálát. Dolly Parton egészségi állapota az utóbbi időkben romlott. Tavaly októberben a testvére már imára szólított fel, és az egészségével kapcsolatos kihívások miatt elhalasztották a Las Vegas-i koncertjét is.
0: Sporthírek.
1: Kijelölte a szövetségi kapitány a szofiai ökölvívó Európa-bajnokságon szereplő magyar csapatot. A 10 férfi és női súlycsoportból 15-ben lesz magyar érdekeltség. A bolgár fővárosban 8 férfi és 7 női boxoló képviseli majd a nemzeti színeket. Az EB-re szeptember 15 és 26 között kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
1: Most sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti északkeleti szél, délutára 31 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

indult egy újabb délután itt a 99.8-on, a Körmend FM hullámhoz. Szentóth Cili vagyok ma is, és egészen 5-ig leszek itt önökkel a délutánban. Hozok jó kis érdekességeket, hasznos infókat, nem meg persze sok-sok jó zenét. The Pussycat Dolls után Miley Cyrus, Lindsay Buckingham és Mick Fleetwood közösét indítom. Ez nem más, mint a Secrets. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk!

0: közlekedési információk.
1: Elkezdődött a Bestya utca felújítása, ami azt jelenti, hogy már dolgoznak a szakemberek. Jelenleg a Zrínyi és a Bem József utca közti szakasz van lezárva, valamint a Bem József utca északi részéről sem lehet behajtani a munkaterületre, és jelenleg parkolni sem lehet az érintett szakaszon. A lakosság türelmét és megértését kérik a szakemberek a munkálatok idejére. Érdemes mindenképpen figyelni a kihelyezett közlekedési táblákat, ne megszokásból autózzanak. A héten pedig még biztosan kell forgalomkorlátozásra számítani 86-oson is Szombathely Petőfi telepnél, itt is építési munkálatok lassítják a haladást, és továbbra is jelzős forgalom irányítás van érvényben, várhatóan, jobban mondva az ígéretek szerint iskola kezdésre végeznek az építési munkálatokkal. Ha önök is tapasztalnak valamit az utakon, a Körmendefen Facebook üzenetére várom a közlekedési infókat. Vezessenek óvatosan!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Abenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
5: Szedik a

Sync és Justin Timberlake Better Place című közös a forgott a 99-80 augusztus 27-én, amikor is a Gáspárok ünnepelnek. Isten éltesse valamennyiüket, illetve mindenkit, aki ma ünnepel ezen a napon. Ezen a nap egyébként arról is nevezetes, hogy 1955-ben ekkor jelent meg a Guinness Rekordok könyvének első kiadása, mégpedig az Egyesült Királyságban. Egyébként maga a könyv eredete 1951-ben indult el. Sir Hugh Beaver, a Guinness sörfőzde igazgatója találta ki, mégpedig vadászat közben egy vita után, és arról, hogy melyik a leggyorsabb európai madár. Na és akkor innen indult el a világ legnépszerűbb nemzetközileg elismert csúcsokat és extrém teljesítményeket gyűjtő kiadványa. A könyv egyébként maga is rekordot tart, mint a valaha legtöbbet eladott szerzői jog által védett könyv sorozat. Szóval a rekordok könyve is rekorder, és ma születésnapos. A mai ünneplőkinek pedig Blaha Louisiana és az Úszunk az Árral szól a folytatásban. Itt a 99-80, én ezzel köszöntöm őket.

Az első óránknak közelítünk a végéhez, Lakosi Gabi kettőkor hozza a legfontosabb híreket, infókat ide a stúdióba, aztán jövünk mi is vissza és folytatjuk a délutánt, úgyhogy önök sem menjenek nagyon messzire. A készülékektől várom vissza önöket.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
3: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő! Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk! Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket! facebook.com/körmendfm.
4: Reklámot hallottak!
0: 99.8 Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Nem lesz szükség a hétvégén a mobilokra, szattám. Barokk kamara koncertet rendeznek Körmenden. Uniós körútra indul Antonio Costa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem lesz szükség a hétvégén a mobilakra, szattán. Indul a Szatta Fest, az Őrség önkéntesek által életre hívott esemény sorozata vasárnap hajnalig tart. A szervezők a koncertek mellett kreatív műhelyekkel és játékos programokkal várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, egy rövid időre felejtsék el az online teret és a mobiljaikat. A közösségi fesztivál tábor egyik fontos üzenete a fenntarthatóság, mondta a rádiónknak Takács Péter ötletgazda.
6: Még dédnapám vásárolt ezt a telket, tavaly már a pajtát azt átalakítottuk, ezen kívül már akkor kialakítottunk ugye a camping részre egy olyan részt, ahol a tusolók voltak, és akkor most olyan irányba fejlesztjük tovább, hogy számunkra olyan fontos az, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, ezért ilyen komposztoaletteket hozunk létre. Kultúrát, kikapcsolódást tudjon ilyen szempontból is nyújtani a fesztivál, tehát az infrastruktúrális irányból is, és hát mellette pedig arra is figyelünk, hogy például hol és hogy milyen chill helyeket alakítunk ki, ahol meg tudnak kicsit pihenni az emberek. Mellette pedig nagyon hálásak vagyunk a szomszédoknak, akik rendelkezésre bocsátják a másik pajtát is, napközi programok vagy akár esti programok és megrendezésre kerülhessenek.
5: Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat, elismert orvosok, egészségügyi szakemberek szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvény bevételeiből EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskoláknak. Nyári Sarolta szervező a délután előadóit sorolta röviden.
7: Kiemelném Bakler József segítségét is, mert abban támogatott,
4: hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Helyipál Országos Gyermekgyógyászat Intézet főigazgató asszonya is. Jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendjárási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László, aki ugye gyermekkori diabéteszről fog beszélni, ugye Judit az allergiáról a mindennapok, aztán dr. Nagy Csilla, ő ugye a korai fogszabályozás természetes módon témával készül, Péter Sára gyógytornász, kolléganő pedig a helyes légzés és annak jótékony hatásairól, akkor ott vagyok ugye én magam, aki gyógymasször és gerinctréner vagyok, én pedig a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai szombaton, és 15 órakor kezdődik.
5: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A hangverseny a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. A Petőfi Sándor utca, Semmelweis, Németh Antal utcai csomópont és a 74-es főút közötti szakaszán aszfaltoznak Vasváron, ezért péntekig időszakos forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. Az Alabér felől érkező teher- és mezőgazdasági járműveket Oszkónál Pácsony felé terelik, a személyautók Vasváron a Semmelweis és Németh Antal utcán keresztül haladhatnak. Töpei utcában időszakos ki- és behajtási tilalom lesz, és egyes ingatlanokat nehezebben lehet majd megközelíteni. A korlátozások a buszokra és a megkülönböztető jelzést használó járművekre nem vonatkoznak. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A közleményben idézték Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökét, aki elmondta, a tanszercsomagok az iskolakezdéshez adnak kézzelfogható segítséget, a felzárkózás valódi esélyét azonban a folyamatos jelenlétel és támogatással tudják megadni a gyerekeknek. António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Eladó a velencei lagúnák közepén található csaknem 6000 négyzetméteres magánsziget, amelyen egy erőd is áll, jelentette alá a Stampana Pilap. Az ingatlan árát nem hozták nyilvánosságra, a szigetről Velencére, valamint Murano és Burano szigetére lehet rálátni. A lap szerint a kertek borította privát oázis értékét növeli, hogy történelmi kincsnek számít.
3: Sporthírek.
5: Egyérimen 6 versenyzőnek, illetve a 400-as és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11 és 13 között a Zsivócki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban első alkalommal sorra kerülő atlétikai világdöntő.
3: Időjárás jelentés.
5: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 35 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.83 percen vagyunk, 4:43 előtt, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, ebben az órában is hozok majd jó kis érdekességeket, hasznos infókat, nem megpörögnek tovább a jó zenék. Follow the Flow újdonság, a Best Evo után Dido érkezik, és a White Flag szól, de itt lesz Milo, tőle pedig forog a My Lucky Day. Jó rádiózást!

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk, hiszen folytatódnak a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium jubileumi programjai, hogy mivel várják ma és holnap az érdeklődőket, azt a következőkben Lackó Tamástól, a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójától hallhatják.
2: Augusztus 27-én az emléktábla kincselekvő igazgatónak, az alapító igazgatónak az emléktáblája az iskolánk aulájában található. Hagyományosan az ilyen megemlékezéseket meg szoktuk azt koszorúzni, de a rég itt érettségizett, tehát azok az érettségizett diák, egykor érettségizett diákok is visszatérnek az épületbe, akik máshol tanultak, mert hogy az alapító igazgatóra szeretnének megemlékezni. Ezúttal is megtesszük ezt, azonban ez nem egy önálló programelem lesz, hiszen egy rövid, egy kis az iskola történetéről egy kis szeletet szeretnék bemutatni, inkább az alapításra koncentrálva a gimnázium aulájában, ugyancsak ezzel az iskola történeti kiállítással. Ennek egyébként van előzménye, hiszen korábban a városban egy oktatástörténeti kiállítást szervezett Pintér György, a Batthyány Múzeum munkatársa, aki ugyancsak öreg diákunk, és az ő segítségével emlékezünk a kiállítás keretében. Azonban az ő segítségével, mondhatnám azt, hogy közreműködésével, aktív közreműködésével egy másik eseményt is ekkor tartunk. A gimnáziumról készült egy iskolatörténeti kiadvány, egy történeti könyv bemutatóját is ekkorra tervezzük, augusztus 27-én csütörtökön 17 órától a Sotis Galériában mutatjuk be, akkor talán már a nyomdából frissen kijött kiadványt. 28-a péntek, az augusztusi rendezvények hajrája, mondhatnám így is. A 16 órától jubileumi tanítnyitó ünnepséget tartunk, amelynek keretében a mostani diákjaink is szerepelnek, fellépnek, de várunk vissza öreg diákokat is, akik terveink szerint esetleg majd visszaemlékezéssel, meg szavalattal segítik ünnepélyesebbé tenni a tanítnyitó rendezvényünket, az évfordulós rendezvényünket. És egy nagyon szép aktusra is, egy nagyon szép gesztus után sor kerül egy tapolcai amatőr festőművésznő, Pálfiné Szabó Éva felajánlást tett. Egy érdekes történet ez, hiszen egyszer felhívott, mondván, hogy Kölcsey iskolák igazgatóit keresi a felajánlásával, és szerencsénkre minket tisztelt meg először a telefonhívásával, ennek következtében ez az ünnepi rész is bekerülhetett a tanítnyitó ünnepség programjai közé. A Magyar Nép Zivataros Századaiból című négy részből álló festmény sorozatot adja át nekünk az alkotó, amelyet ugye a himnusz ihletett, és a Kölcsey nevű gimnáziumokat nyilván ezen okból kereste. Szerencsére minket talált meg először.
1: Tehát érdemes ma délután 5 órakor ellátogatni a Kölcsey Ferenc gimnáziumba, hiszen mind a mellett, hogy emléktábla kosztorúzás lesz, egy izgalmas könyv bemutatóra is sor kerül az emeleti galériában. Én kellemes kikapcsolódást kívánok minden érdeklődőnek.

Kid Laroi és Miley Cyrus közös a Without You szólt a 99.8-on a folytatásban, szól majd az Imagine Dragons 2022-es lágere a Bones, itt lesz Matt Field, tőle készítettem be a Bóduló című tavalyi sikerét, előttük pedig Felix J. és Cascada legfrissebbjét indítom már is, szól a Boy You Turn Me. Jó rádiózást!

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Ha már programoknál tartunk, akkor ne feledkezzünk el arról sem, hogy holnap Baruk Kabara koncert lesz a Szent Erzsébet plébánia templomban itt Görmenden, délután 16:30-tól. Közreműködik Kovács Johanna és Csejtei Flóra furuján, Csupor Márton csembalon és Gregori Zsófia csellón. Tehát 16:30-tól a Szent Erzsébet plébánia templomban barokk kamara koncert, amelyre a belépés ingyenes. Kellemes kikapcsolódást kívánok minden érdeklődőnek!

0: újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabinak adom át a stúdiót, hozza a legfontosabb híreket, infókat. Háromkor én pedig majd jövök vissza a hírek után, és folytatjuk a délutánt. Mozi ajánlózunk, hiszen ma ismét nyitja kapuit a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház, de természetesen csemegézünk majd a nagyvilág színes bulvár hírei közt is, és szólnak továbbra is a jó zenék. Várom vissza önöket!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei Körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm.
2: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu.
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
1: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő. Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk. Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket. facebook.com/körmendfm.
6: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Jubileumi tanévnyitóval folytatódik a Kölcsei is rendezvénysorozat. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök. A vadbalesetek számának emelkedésére figyelmeztetnek a biztosítók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Az esemény sorozat ünnepi tanévnyitóval folytatódik a Bök Színház teremben pénteken, ahol átadják Pál Finn és Szabó Éva négy részes festmény sorozatát. A Sodics Galériában a művész Bereményi cseh dalok illete alkotásaiból nyílik kiállítás, tájékoztatott Lacó Tamás igazgató.
8: 16 órától jubileumi tanévnyitó ünnepséget tartunk, amelynek keretében a mostani diákjaink is szerepelnek, de várunk vissza öreg diákokat is, akik visszaemlékezéssel, meg szavalattal segítik ünnepélyesebbé tenni az évfordulós rendezvényünket, és egy tapolcai amatőr festőművésznő, Pál Finné Szabó Éva felajánlást tett a Magyar Nép Zivataros Századaiból című négy részből álló festmény sorozatot adja át nekünk a művésznő, amelyet ugye a himnusz ihletett és találkozásunk alkalmával megerősítettük azt is, hogy várjuk szívesen szeretettel a művészt a Körmendi Sodics Galériába egy kiállításra, mint elmondta. Neki van egy festmény sorozata, ami Bereményi Cseh Tamás daloknak a feldolgozása voltak éppen, és ezeket szeretnénk, hogyha kiállítanám. És ennek a megnyitására kértem Bereményit, Cseh Tamást, személyesen ismerő városunkban élő Fodor Sándort, aki elvállalta ezt.
7: Közös ellenőrzést tartottak a Vasvármegyei horgászvízeken a hivatásos halőrök és a rendőrök. A több mint 100 ellenőrzött horgász közül kettő esetben orrfalászat miatt büntető eljárás, további két esetben pedig szabálysértési eljárás indult, közölte a Vasvármegyei rendőrfőkapitányság. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége és a rendőrség együttműködésének részeként a halőrök, valamint a körmendi, szombathelyi és sárvári rendőrkapitányság járőrei éjszakában nyúlóan ellenőrizték a horgászokat. A rendőrség közlése szerint a jövőben is lehet számítani hasonló közös ellenőrzésekre. Pinteken temetik Veladics László egykori vasi polgármestert. Augusztus 28-án kísérik utolsó útjára Alsóújlak egykori polgármesterét, az Alsóújlak Polgárőrség Egyesületének elnökét Csipkereken, közölte a gyászoló család. 72 éves korában Veladics László hosszantartó súlyos betegség után augusztus 22-én hunyt el. A település közéletében és a polgárőrség munkájában is meghatározó szerepe volt. A celdömölki rendőrkapitányság keresi Horváth Róbert Lászlót, az 56 éves férfi augusztus 10-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik, körülbelül 180-185 centi magas, vékony testalkatú őszes hajú, írja a Vaol. Eltűnése napján világos felső, sötét nadrág és papucs volt rajta, szemüveget nem viselt. Kérik, hogy aki a tartózkodási helyéről tud, tegyen bejelentést. Kaszálás közben gyulladt ki a száraz fű egy Alsóújlakhoz közeli mezőgazdasági területen. A tűz mintegy 200 négyzetméteren égette a száraz füvet, majd további mintegy 100 négyzetméteren az erdő aljnövényzetére is átterjedt. A helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak ki. Az egységek két vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd eloltották azokat, senki sem sérült meg. Egyre több az autó és a vad is, emiatt évek óta nő a vadbalesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Kiemelték, az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, innentől pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a magyar kontingens Kecskemétről indult a tűz által sújtott térség felé. Hozzátette, Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése érdekében. Meghalt Dolly Parton, a country legenda 80 éves korában hunyt el, írja a Sky News. Halálát unokaöccse jelentette be az Instagramon. A videóban elmondja, hogy már több mint 20 éve ő vigyázott nagynénjére, aki ezt kérte tőle néhány éve, hogy majd ő jelentse be halálát. Dolly Parton egészségi állapota az utóbbi időkben romlott. Tavaly októberben a testvére már imára szólított fel, és az egészségével kapcsolatos kihívások miatt elhalasztották a Las Vegas-i koncertjét is.
6: Sporthírek.
7: Kijelölte a szövetségi kapitány a szofiai ökölvívó Európa bajnokságon szereplő magyar csapatot. A 10 férfi és női súlycsoportból 15-ben lesz magyar érdekeltség. A bulgár fővárosban 8 férfi és 7 női boxoló képviseli majd a nemzeti színeket. Az EB-re szeptember 15 és 26 között kerül sor.
6: Időjárás jelentés.
7: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 35 fokot mutathatnak a hőmérők.
6: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

Szerencsére itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on. Egy perccel vagyunk 3:45 után, én pedig továbbra is Tóczoli vagyok. Tartsanak velem, mert csak alig 2 órányi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal. Na meg persze szólnak továbbra is a jó zenék. Már a Fix és a Big City Life után Tyler Zara Larson legfrissebbét pörgetem. Forog a Shade, Did It Again. Jó rádiózást!

Még véget sem ért a fesztivál szezon egyébként, mondhatni még ki sem hűlt a helye, de már most szervezik a következő évi jubileumi paloznaki jazz pikniket. A 15. jubileumi piknik július 29 és 31 közt lesz, majd a záró napon pedig a brit dance pop egyik legismertebb alakja, Sophie Alix Baxter lép majd színpadra. A fesztivál egy estére igazi diszkó hangulatot ígér a Balatonparton. Az énekesnőről érdemes tudni, hogy több mint 25 éve töretlen a karrierje. A Spillerrel közös Groove Jet 2000-ben robbant be a sláger listákra, később pedig olyan dalokkal vált világszerte ismerté, mint a Take Me Home, a Get Over You, vagy a Murder on the Dance Floor. Ez utóbbi dal pedig új életre is kelt 2024-ben, amikor felcsendült a Saltburn című filmben, így Sophie Alix Baxter zenét egy új generáció is felfedezhette. A dal a brit slágerlista második helyéig jutott, az énekesnő számai pedig már több mint 1,4 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on. Sophie Alix Baxter tavaly adta ki a 8. stúdióalbumát Perimenopop címmel, amely 5. helyen debütált akkor a brit album listán. Az új album dalait, na meg a régi slágereket is hallhatjuk majd jövőre, tehát a jubileumi paloznaki jazz pikniken, amelyre egyébként már most lehet váltani jegyeket, úgyhogy érdemes bebiztosítani a helyünket. Nálunk pedig, hogyha már ennyit emlegettük Sophie Alix Baxter, akkor érkezik is tőle az egyik nagy sikere, a Murder on the Dance Floor. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Három nap az Őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Rick's tanúsa Me and My Broken Angel forgott a 99.8-an az elmúlt percekben, és hát hamarosan becsengetnek, napok kérdésesen indul a 2026-27-es tanév, és persze ilyenkor sokaknál az iskolatáska is bekerül abba a bizonyos bevásárló kosárba. A gyerekeknek persze az a fontos, hogy jól nézzen ki. A szülőknek viszont néhány praktikus szempontot is érdemes figyelembe vennie, mielőtt megvásárolja a táskát. Nem jó, hogyha túl nagy táskát választunk azzal a mottóval, hogy majd belenő. Érdemes a gyerekhez igazodnia a táska méretének. Figyeljünk a súly elosztásra is, hiszen legyenek a pántok szélesek, állíthatók és párnázottak, a táska pedig többre keszes. Minél könnyebb maga a táska, az annál jobb, mert hogy bizony egyes iskolatáskák lehet, hogy dizájnosak, de bizony még üresen is húzhatják a gyerkőc hátát. Sokan vásárolják a gurulós iskolatáskákat, mert hogy azt gondolják, hogy automatikusan jobb lépcsőn és egyenletlen terepen, viszont sokkal nehezebb használni. Ne csak a külsejét nézzünk, legyen strapabíró, könnyen tisztítható és lehetőleg vízlepergető. Fontos, hogy kényelmesen illeszkedjen a gyermek hátára, tehát érdemes felpróbáltatni vele, mi az, ami kényelmes a számára. Fényvisszaverő elemek is legyenek rajta, különösen őszen és télen nagyon fontosak ezek, úgyhogy gondoljunk a láthatóságra is. Végül pedig mindenképpen olyat választunk, amit a gyermek is könnyen tud egyedül kezelni. Szóval nem a legdrágább táska a legjobb választás, hanem a megfelelő méret, a kényelmes kialakítás és az alacsony súly sokkal-sokkal fontosabb.

Reset és New Age forgott a 99.8-on, egy újabb óra végéhez érkezünk, szép lassan. Lakosi Gabi pedig ismét vált itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 4-kor, de ne menjenek messzire a készülékektől, hiszen van még bő 60 percnyi időnk a mai délutánból, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, várom vissza önöket.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei Körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba! Jegyek szattafest.hu.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő! Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk! Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket! facebook.com/körmendfm.
4: Reklámot hallottak!
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Nem lesz szükség a hétvégén a mobilokra, Szattám. Barokk kamara koncertet rendeznek Körmenden. Uniós körútra indul Antonio Costa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem lesz szükség a hétvégén a mobilakra, Szattán. Indul a Szatta Fest, az őrség önkéntesek által életre hívott esemény sorozata vasárnap hajnalig tart. A szervezők a koncertek mellett kreatív műhelyekkel és játékos programokkal várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, egy rövid időre felejtsék el az online teret és a mobiljaikat. A közösségi fesztivál tábor egyik fontos üzenete a fenntarthatóság, mondta a rádiónknak Takács Péter ötletgazda.
6: Még dédnapám vásárolt ezt a telket, tavaly már a pajtát azt átalakítottuk, ezen kívül már akkor kialakítottunk ugye a camping részre egy olyan részt, ahol a tusolók voltak, és akkor most olyan irányba fejlesztjük tovább, hogy számunkra olyan fontos az, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, ezért ilyen komposztoaletteket hozunk létre, kulturált kikapcsolódást tudjon ilyen szempontból is nyújtani a fesztivál, tehát az infrastruktúrális irányból is, és hát mellette pedig arra is figyelünk, hogy például hol és hogy milyen chill helyeket alakítunk ki, ahol meg tudnak kicsit pihenni az emberek, mellette pedig nagyon hálásak vagyunk a szomszédainknak, akik rendelkezésre bocsátják a másik pajtát is, napközi programok, vagy akár esti programok és megrendezése kerülhet.
5: Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvény bevételeiből EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskoláknak. Nyári Sarolt a szervező, a délután előadóit sorolta röviden.
7: Kiemelném Bakler József segítségét is, mert abban támogatott, hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Helytál Országos Gyermekgyógyászat Intézet főigazgató asszonya is. Jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendjárási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László, aki ugye gyermekkori diabétes,

0: Sára gyógytornász kolléganő pedig a helyes lépés és annak jótékony hatásairól, akkor ott vagyok, ugye én magam, aki gyógymasször és gerinctréner vagyok, én pedig a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai szombaton, és 15 órakor kezdődik.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A hangverseny a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. A Petőfi Sándor utca Semmelweis Németh Antal utcai csomópont és a 74-es főút közötti szakaszán aszfaltoznak Vasváron, ezért péntekig időszakos forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. Az Alabér felől érkező teher- és mezőgazdasági járműveket Oszkónál Pácsony felé terelik, a személyautók Vasváron a Semmelweis és Németh Antal utcán keresztül haladhatnak. Töpei utcában időszakos ki- és behajtási tilalom lesz, és egyes ingatlanokat nehezebben lehet majd megközelíteni. A korlátozások a buszokra és a megkülönböztető jelzést használó járművekre nem vonatkoznak. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A közleményben idézték Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökét, aki elmondta, a tanszercsomagok az iskolakezdéshez adnak kézzelfogható segítséget, a felzárkózás valódi esélyét azonban a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a gyerekeknek. António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Eladó a velencei lagúnák közepén található csaknem 6000 négyzetméteres magánsziget, amelyen egy erőd is áll, jelentette alá a Stampana Pillap. Az ingatlan árát nem hozták nyilvánosságra, a szigetről Velencére, valamint Murano és Burano szigetére lehet rálátni. A lap szerint a kertek borította privát oázis értékét növeli, hogy történelmi kincsnek számít.
2: Sporthírek.
1: Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100-as és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11 és 13 között a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban első alkalommal sorra kerülő atlétikai világdöntő.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 35 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Mi utolsó órája is elindult itt a 99.8-on, Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem, egy perccel negyed öt után járunk, ami azt jelenti, hogy már csak alig 45 percnyi időnk van hátra. Hamarosan hozom a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház mozi ajánlóját, de előtte szólnak a jó zenék, Kihuanes és Ravajana után, Brian Adams és az Open Road indul, valamint szól majd a kávészünet és a Levegő című újdonsága is.

0: Mozi ajánló.
1: Ma este ismét nyitja kapuit a Körmendi Senkovics Imre Filmszínház, és ma például délután 5 órakor a Tad és a Csodalámpa című spanyol kalandfilmre várják a kicsiket és a nagyokat. Ezt a kalandfilmet holnap délután 5 órától is láthatjuk a Körmendi Cinemában. A Kutya Csillagkép című amerikai skifit ma este 7 órától vetítik, de holnap is láthatjuk ugyancsak este 7 órától. Ridley Scott izgalmas nagyszabású thriller egy olyan világban játszódik, ahol a túlélés ösztönös, de az emberség döntés kérdése. Tehát Ridley Scott legújabb moziát is láthatjuk ma este, és holnap is a Senkovics Imre Filmszínházban. Jó mozizást kívánok minden érdeklődőnek!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Curtis Mayfield és Moving Up forgott a 99-80, a folytatásban pedig érkezik majd a hajnali részegség a Red Bull Pilbakertől. Itt lesz Ale Farben és a Ronnie Miller legfrissebbje a Body Talk. Előttük pedig, hogyha már a kollaboknál tartunk, akkor Enrique Iglesias és Flowrider 2014-es közösét indítom útnak. Szól, and there's got my baby. Jó rádiózást!

Elérkeztünk a mai délutánunknak a végéhez. Hamarosan 5 óra Lakosi Gabi hozza ismét a legfontosabb híreket, infókat, nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt, és itt most egyben megköszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, hiszen most eljött az én időm, én is egy kicsit szabadságra megyek, pihenek, feltöltődök, hogy aztán szeptember 7-én újult erővel érkezzem ide önökhöz az éterbe. Addig jó rádiózást kívánok Körmende FM-mel, Hászalai Balázs kollégám számít a figyelmükre a délutánokban, illetve napközben is, úgyhogy érdemes mindenképpen velünk maradni, és arról se feledkezzenek el, hogy továbbra is tart Facebook játékunk, a Pölöskei Szörp jóvoltából felajánlott szörpből és ásványvízből álló 3 ajándékcsomag vár gazdára. Az elmúlt hétvégét, tehát a körmendi napok keretein belül az önök által készített képek, kedvenc képek beküldői közül kerül majd ki a 3 nyertesünk. Legtöbb kedvelést kapó fotó tulajdonosai lesznek azok a szerencsések, akik tehet ezeket az ízletes ajándékcsomagokat hazavihetik. Úgyhogy érdemes felkeresni a Facebook oldalunkat, ott pedig feltölteni a kedvenc képet, amit a körmendi napokon készítettek, aztán indulhat a like vadászat. Még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok mindannyiunknak, és jó rádiózást a Körmend FM-mel, legközelebb velem szeptember 7-én találkozhatnak. Szamba!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmendefen Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendefen.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Dienes Lajos út 7.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód. Akkor itt az idő. Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk. Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket. facebook.com/körmendefem.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Körmendefem. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Jubileumi tanévnyitóval folytatódik a Kölcse is rendezvénysorozat. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök. A vadbalesetek számának emelkedésére figyelmeztetnek a biztosítók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Az esemény sorozat ünnepi tanévnyitóval folytatódik a Bök Színház teremben pénteken, ahol átadják Pál Finn és Szabó Éva négy részes festmény sorozatát. A Sodics Galériában a művész Bereményi cseh dalok illete alkotásaiból nyílik kiállítás, tájékoztatott Lacó Tamás igazgató.
5: 16 órától jubileumi tanévnyitó ünnepséget tartunk, amelynek keretében a mostani diákjaink is szerepelnek, de várunk vissza öreg diákokat is, akik visszaemlékezéssel, meg szavalattal segítik ünnepélyesebbé tenni a évfordulós rendezvényünket, és egy tapolcai amatőr festőművésznő Pál Finné Szabó Éva felajánlást tett a Magyar Nép Zivataros Századaiból című négy részből álló festmény sorozatot adja át nekünk a művésznő, amelyet ugye a himnusz ihletett és találkozásunk alkalmával megerősítettük azt is, hogy várjuk szívesen, szeretettel a művészt a Körmendi Sodics Galériába egy kiállításra, mint elmondta. Neki van egy festmény sorozata, ami Bereményi Cseh Tamás daloknak a feldolgozása voltak éppen, és ezeket szeretnénk, hogyha kiállítanám. És ennek a megnyitására kértem Bereményit, Cseh Tamást, személyesen ismerő városunkban élő Fodor Sándort, aki elvállalta ezt.
4: Közös ellenőrzést tartottak a Vasvár megyei horgászvízeken a hivatásos halőrök és a rendőrök. A több mint 100 ellenőrzött horgász közül 2 esetben orrfalászat miatt büntető eljárás, további két esetben pedig szabálysértési eljárás indult, közölte a Vas vármegyei rendőrfőkapitányság. A Sportorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége és a rendőrség együttműködésének részeként a halőrök, valamint a körmendi, szombathelyi és sárvári rendőrkapitányság járőrei éjszakában nyúlóan ellenőrizték a horgászokat. A rendőrség közlése szerint a jövőben is lehet számítani hasonló közös ellenőrzésekre. Pénteken temetik Veladics László egykori vasi polgármestert. Augusztus 28-án kísérik utolsó útjára Alsóújlak egykori polgármesterét, az Alsóújlak Polgárőrség Egyesületének elnökét Csipkereken, közölte a gyászoló család. 72 éves korában Veladics László hosszantartó súlyos betegség után augusztus 22-én hunyt el. A település közéletében és a polgárőrség munkájában is meghatározó szerepe volt. A celdömölki rendőrkapitányság keresi Horváth Róbert Lászlót, az 56 éves férfi augusztus 10-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik, körülbelül 180-185 centi magas, vékony testalkatú, őszes hajú, írja a Vaol. Eltűnése napján világos felső, sötét nadrág és papucs volt rajta, szemüveget nem viselt. Kérik, hogy aki a tartózkodási helyéről tud, tegyen bejelentést. Kaszálás közben gyulladt ki a száraz fű egy Alsóújlakhoz közeli mezőgazdasági területen. A tűz mintegy 200 négyzetméteren égette a száraz füvet, majd további mintegy 100 négyzetméteren az erdő aljnövényzetére is átterjedt. A helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak ki. Az egységek két vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd eloltották azokat, senki sem sérült meg. Egyre több az autó és a vad is, emiatt évek óta nő a vadbalesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Kiemelték, az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, innentől pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a magyar kontingens Kecskemétről indult a tűz által sújtott térség felé. Hozzátette, Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése érdekében. Meghalt Dolly Parton, a country legenda 80 éves korában hunyt el, írja a Sky News. Halálát unokaöccse jelentette be az Instagramon. A videóban elmondja, hogy már több mint 20 éve ő vigyázott nagynénjére, aki ezt kérte tőle néhány éve, hogy majd ő jelentse be halálát. Dolly Parton egészségi állapota az utóbbi időkben romlott. Tavaly októberben a testvére már imára szólított fel, és az egészségével kapcsolatos kihívások miatt elhalasztották a Las Vegas-i koncertjét is.
3: Sporthírek.
4: Kijelölte a szövetségi kapitány a szofiai ökölvívó Európa bajnokságon szereplő magyar csapatot. A 10 férfi és női súlycsoportból 15-ben lesz magyar érdekeltség. A bulgár fővárosban 8 férfi és 7 női boxoló képviseli majd a nemzeti színeket. Az EB-re szeptember 15 és 26 között kerül sor.
3: Időjárás jelentés.
4: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 35 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei körmendi napokról. Most nyerhetsz vele. Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmendefen Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot. facebook.com/körmendefen.
1: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suri. Körmend, Diemes Lajos út 7.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu.
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő. Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk. Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket. facebook.com/körmendefem.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmendefem. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Nem lesz szükség a hétvégén a mobilokra, szattám. Barokk kamara koncertet rendeznek Körmenden. Uniós körútra indul Antonio Costa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem lesz szükség a hétvégén a mobilakra, szattán. Indul a Szatta Fest, az Őrség önkéntesek által életre hívott esemény sorozata vasárnap hajnalig tart. A szervezők a koncertek mellett kreatív műhelyekkel és játékos programokkal várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, egy rövid időre felejtsék el az online teret és a mobiljaikat. A közösségi fesztivál tábor egyik fontos üzenete a fenntarthatóság, mondta a rádiónknak Takács Péter ötletgazda.
7: Még dédnapám vásárolt ezt a telket, tavaly már a pajtát azt átalakítottuk, ezen kívül már akkor kialakítottunk ugye a camping részre egy olyan részt, ahol a tusolók voltak, és akkor most olyan irányba fejlesztjük tovább, hogy számunkra olyan fontos az, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, ezért ilyen komposztoaletteket hozunk létre, kulturált kikapcsolódást tudjon ilyen szempontból is nyújtani a fesztivál, tehát az infrastruktúrális irányból is, és hát mellette pedig arra is figyelünk, hogy például hol és hogy milyen chill helyeket alakítunk ki, ahol meg tudnak kicsit pihenni az emberek, mellette pedig nagyon hálásak vagyunk a szomszédainknak, akik rendelkezésre bocsátják a másik pajtát is, napközi programok, vagy akár esti programok és megrendezése kerülhet.
6: Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvény bevételeiből EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskoláknak. Nyári sorolt a szervező, a délután előadóit sorolta röviden.
8: Kiemelném Bakler József segítségét is, mert abban támogatott, hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Helytál Országos Gyermekgyógyászat Intézet főigazgató asszonya is. Jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendi járási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László, aki ugye gyermekkori diabétes

0: gyógytornász kolléganő pedig a helyes lépés és annak jótékony hatásairól, akkor ott vagyok ugye én magam, aki gyógymasször és gerinctréner vagyok, én pedig a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai szombaton, és 15 órakor kezdődik.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A hangverseny a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. A Petőfi Sándor utca Semmelweis Németh Antal utcai csomópont és a 74-es főút közötti szakaszán aszfaltoznak Vasváron, ezért péntekig időszakos forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. Az Alabér felől érkező teher- és mezőgazdasági járműveket Oszkónál Pácsony felé terelik, a személyautók Vasváron a Semmelweis és Németh Antal utcán keresztül haladhatnak. Töpei utcában időszakos ki- és behajtási tilalom lesz, és egyes ingatlanokat nehezebben lehet majd megközelíteni. A korlátozások a buszokra és a megkülönböztető jelzést használó járművekre nem vonatkoznak. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A közleményben idézték Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökét, aki elmondta, a tanszercsomagok az iskolakezdéshez adnak kézzelfogható segítséget, a felzárkózás valódi esélyét azonban a folyamatos jelenlétel és támogatással tudják megadni a gyerekeknek. António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Eladó a velencei lagúnák közepén található csaknem 6000 négyzetméteres magánsziget, amelyen egy erőd is áll, jelentette alá a Stampanapi lap. Az ingatlan árát nem hozták nyilvánosságra, a szigetről Velencére, valamint Murano és Burano szigetére lehet rálátni. A lap szerint a kertek borította privát oázis értékét növeli, hogy történelmi kincsnek számít.
2: Sporthírek.
1: Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100-as és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11 és 13 között a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban első alkalommal sorra kerülő atlétikai világdöntő.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 35 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja...

szabron, csak ahogy a feneket a kerted letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom, úgy lennék most melletted vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros, és ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: te vagy a tényfi.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Jubileumi tanévnyitóval folytatódik a Kölcsei is rendezvénysorozat. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök. A vadbalesetek számának emelkedésére figyelmeztetnek a biztosítók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Az esemény sorozat ünnepi tanévnyitóval folytatódik a Böck Színház teremben pénteken, ahol átadják Pál Finn és Szabó Éva négy részes festmény sorozatát. A Sodics galériában a művész Bereményi cseh dalok illete alkotásaiból nyílik kiállítás, tájékoztatott Lacó Tamás igazgató.
3: 16 órától jubileumi tanévnyitó ünnepséget tartunk, amelynek keretében a mostani diákjaink is szerepelnek, de várunk vissza öreg diákokat is, akik visszaemlékezéssel, meg szavalattal segítik ünnepélyesebbé tenni a évfordulós rendezvényünket, és egy tapolcai amatőr festőművésznő Pál Finné Szabó Éva felajánlást tett a Magyar Nép Zivataros Századaiból című négy részből álló festmény sorozatot adja át nekünk a művésznő, amelyet ugye a himnusz ihletett és találkozásunk alkalmával megerősítettük azt is, hogy várjuk szívesen, szeretettel a művészt a Körmendi Sodics galériába egy kiállításra, mint elmondta. Neki van egy festmény sorozata, ami Bereményi Cseh Tamás daloknak a feldolgozása voltak éppen, és ezeket szeretnénk, hogyha kiállítanám. És ennek a megnyitására kértem Bereményit, Cseh Tamást, személyesen ismerő városunkban élő Fodor Sándort, aki elvállalta ezt.
2: Közös ellenőrzést tartottak a Vasvármegyei horgászvízeken a hivatásos halőrök és a rendőrök. A több mint 100 ellenőrzött horgász közül 2 esetben orrfalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig szabálysértési eljárás indult, közölte a Vasvármegyei rendőrfőkapitányság. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége és a rendőrség együttműködésének részeként a halőrök, valamint a körmendi, szombathelyi és sárvári rendőrkapitányság járőrei éjszakában nyúlóan ellenőrizték a horgászokat. A rendőrség közlése szerint a jövőben is lehet számítani hasonló közös ellenőrzésekre. Pinteken temetik Veladics László egykori vasi polgármestert. Augusztus 28-án kísérik utolsó útjára Alsóújlak egykori polgármesterét, az Alsóújlak Polgárőrség Egyesületének elnökét Csipkereken, közölte a gyászoló család. 72 éves korában Veladics László hosszantartó súlyos betegség után augusztus 22-én hunyt el. A település közéletében és a polgárőrség munkájában is meghatározó szerepe volt. A celdömölki rendőrkapitányság keresi Horváth Róbert Lászlót, az 56 éves férfi augusztus 10-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik, körülbelül 180-185 centi magas, vékony testalkatú, őszes hajú, írja a Vaol. Eltűnése napján világos felső, sötét nadrág és papucs volt rajta, szemüveget nem viselt. Kérik, hogy aki a tartózkodási helyéről tud, tegyen bejelentést. Kaszálás közben gyulladt ki a száraz fű egy Alsóújlakhoz közeli mezőgazdasági területen. A tűz mintegy 200 négyzetméteren égette a száraz füvet, majd további mintegy 100 négyzetméteren az erdő aljnövényzetére is átterjedt. A helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak ki. Az egységek 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd eloltották azokat, senki sem sérült meg. Egyre több az autó és a vad is, emiatt évek óta nő a vadbalesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Kiemelték, az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, innentől pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a magyar kontingens Kecskemétről indult a tűz által sújtott térség felé. Hozzátette, Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése érdekében. Meghalt Dolly Parton, a country legenda 80 éves korában hunyt el, írja a Sky News. Halálát unoköccse jelentette be az Instagramon. A videóban elmondja, hogy már több mint 20 éve ő vigyázott nagynénjére, aki ezt kérte tőle néhány éve, hogy majd ő jelentse be halálát. Dolly Parton egészségi állapota az utóbbi időkben romlott. Tavaly októberben a testvére már imára szólított fel, és az egészségével kapcsolatos kihívások miatt elhalasztották a Las Vegas-i koncertjét is.
1: Sporthírek.
2: Kijelölte a szövetségi kapitány a szofiai Ökölvívó Európa bajnokságon szereplő magyar csapatot. A 10 férfi és női súlycsoportból 15-ben lesz magyar érdekeltség. A bolgár fővárosban 8 férfi és 7 női boxoló képviseli majd a nemzeti színeket. Az EB-re szeptember 15 és 26 között kerül sor.
1: Időjárás jelentés.
2: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 35 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

14 este, pezsgő íze a számban, egy szexbomba édes teste, a finom remegés a lábban, az asztal.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem lesz szükség a hétvégén a mobilokra szattám. Barokk kamara koncertet rendeznek Körmenden. Uniós körútra indul Antonio Costa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem lesz szükség a hétvégén a mobilokra szattán. Indul a Szatta Fest, az őrség önkéntesek által életre hívott esemény sorozata vasárnap hajnalig tart. A szervezők a koncertek mellett kreatív műhelyekkel és játékos programokkal várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, egy rövid időre felejtsék el az online teret és a mobiljaikat. A közösségi fesztivál tábor egyik fontos üzenete a fenntarthatóság, mondta a rádiónknak Takács Péter ötletgazda.
2: Még dédnapám vásárolt ezt a telket, tavaly már a pajtát azt átalakítottuk, ezen kívül már akkor kialakítottunk ugye a camping részre egy olyan részt, ahol a tusolók voltak, és akkor most olyan irányba fejlesztjük tovább, hogy számunkra olyan fontos az, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, ezért ilyen komposztoaletteket hozunk létre. Kulturált kikapcsolódást tudjon ilyen szempontból is nyújtani a fesztivál, tehát az infrastruktúrális irányból is, és hát mellette pedig arra is figyelünk, hogy például hol és hogy milyen chill helyeket alakítunk ki, ahol meg tudnak kicsit pihenni az emberek. Mellette pedig nagyon hálásak vagyunk a szomszédainknak, akik rendelkezésre bocsátják a másik pajtát is, napközi programok, vagy akár esti programok és megrendezése kerülhet.
1: Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat. Elismert orvosok, egészségügyi szakemberek szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvény bevételeiből EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskoláknak. Nyári Sarolt a szervező, a délután előadóit sorolta röviden.
3: Kiemelném Bakler József segítségét is, mert abban támogatott, hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Helytál Országos Gyermekgyógyászat Intézet főigazgató asszonya is. Jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendi járási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László, aki ugye gyermekkori diabétesz,

0: gyógytornász kolléganő pedig a helyes légzés és annak jótékony hatásairól, akkor ott vagyok ugye én magam, aki gyógymasször és gerinctréner vagyok, én pedig a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai szombaton, és 15 órakor kezdődik.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A hangverseny a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmis és káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a Körmendi plébánián. A Petőfi Sándor utca Semmelweis Német Antal utcai csomópont és a 74-es főút közötti szakaszán aszfaltoznak Vasváron, ezért péntekig időszakos forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. Az Alabér felől érkező teher- és mezőgazdasági járműveket Oszkónál Pácsony felé terelik, a személyautók Vasváron a Semmelweis és Német Antal utcán keresztül haladhatnak. Töpei utcában időszakos ki- és behajtási tilalom lesz, és egyes ingatlanokat nehezebben lehet majd megközelíteni. A korlátozások a buszokra és a megkülönböztető jelzést használó járművekre nem vonatkoznak. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A közleményben idézték Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökét, aki elmondta, a tanszercsomagok az iskolakezdéshez adnak kézzelfogható segítséget, a felzárkózás valódi esélyét azonban a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a gyerekeknek. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Eladó a velencei lagúnák közepén található csaknem 6000 négyzetméteres magánsziget, amelyen egy erőd is áll, jelentette alá a Stampana Pilap. Az ingatlan árát nem hozták nyilvánosságra, a szigetről Velencére, valamint Murano és Burano szigetére lehet rálátni. A lap szerint a kertek borított a privát oázis értékét növeli, hogy történelmi kincsnek számít.
2: Sporthírek.
1: Egyérimen 6 versenyzőnek, illetve a 4x100-as és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11 és 13 között a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban első alkalommal sorra kerülő atlétikai világdöntő.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 35 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, in the storms always on the horizon.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Jubileumi tanévnyitóval folytatódik a Kölcse is rendezvénysorozat. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök. A vadbalesetek számának emelkedésére figyelmeztetnek a biztosítók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Az esemény sorozat ünnepi tanévnyitóval folytatódik a Böck Színház teremben pénteken, ahol átadják Pál Finn és Szabó Éva 4 részes festmény sorozatát. A Sodics Galériában a művész Bereményi cseh dalok illete alkotásaiból nyílik kiállítás, tájékoztatott Lacó Tamás igazgató.
2: 16 órától jubileumi tanévnyitó ünnepséget tartunk, amelynek keretében a mostani diákjaink is szerepelnek, de várunk vissza öreg diákokat is, akik tisztemlékezéssel meg szavalattal segítik ünnepélyesebbé tenni a évfordulós rendezvényünket, és egy tapolcai amatőr festőművésznő Pál Finn és Szabó Éva felajánlást tett. A Magyar Nép Zivataros Századaiból című 4 részből álló festmény sorozatot adja át nekünk a művésznő, amelyet ugye a himnusz ihletett és találkozásunk alkalmával megerősítettük azt is, hogy várjuk szívesen, szeretettel a művészt a Körmendi Sodics Galériába egy kiállításra, mint elmondta. Neki van egy festmény sorozata, ami Bereményi Cseh Tamás daloknak a feldolgozása voltak éppen, és ezeket szeretnénk, hogyha kiállítanám. És ennek a megnyitására kértem Bereményit Cseh Tamást, személyesen ismerő városunkban élő Fodor Sándort, aki elvállalta ezt.
1: Közös ellenőrzést tartottak a Vasvár megyei horgászvízeken a hivatásos halőrök és a rendőrök. A több mint 100 ellenőrzött horgász közül 2 esetben orvfalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig szabálysértési eljárás indult, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetsége és a rendőrség együttműködésének részeként a halőrök, valamint a körmendi, szombathelyi és sárvári rendőrkapitányság járőrei éjszakában nyúlóan ellenőrizték a horgászokat. A rendőrség közlése szerint a jövőben is lehet számítani hasonló közös ellenőrzésekre. Pénteken temetik Veladics László egykori vasi polgármestert. Augusztus 28-án kísérik utolsó útjára Alsóújlak egykori polgármesterét, az Alsóújlak Polgárőrség Egyesületének elnökét Csipkereken, közölte a gyászoló család. 72 éves korában Veladics László hosszantartó súlyos betegség után augusztus 22-én hunyt el. A település közéletében és a polgárőrség munkájában is meghatározó szerepe volt. A celdömölki rendőrkapitányság keresi Horváth Róbert Lászlót, az 56 éves férfi augusztus 10-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik, körülbelül 180-185 centi magas, vékony testalkatú, őszes hajú, írja a Vaol. Eltűnése napján világos felső, sötét nadrág és papucs volt rajta, szemüveget nem viselt. Kérik, hogy aki a tartózkodási helyéről tud, tegyen bejelentést. Kaszálás közben gyulladt ki a száraz fű egy Alsóújlakhoz közeli mezőgazdasági területen. A tűz mintegy 200 négyzetméteren égette a száraz füvet, majd további mintegy 100 négyzetméteren az erdő aljnövényzetére is átterjedt. A helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak ki. Az egységek 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd eloltották azokat, senki sem sérült meg. Egyre több az autó és a vad is, emiatt évek óta nő a vadbalesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Kiemelték, az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, innentől pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a magyar kontingens Kecskemétről indult a tűz által sújtott térség felé. Hozzátette, Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése érdekében. Meghalt Dolly Parton, a country legenda 80 éves korában hunyt el, írja a Sky News. Halálát unokaöccse jelentette be az Instagramon. A videóban elmondja, hogy már több mint 20 éve ő vigyázott nagynénjére, aki azt kérte tőle néhány éve, hogy majd ő jelentse be halálát. Dolly Parton egészségi állapota az utóbbi időkben romlott. Tavaly októberben a testvére már imára szólított fel, és az egészségével kapcsolatos kihívások miatt elhalasztották a Las Vegas-i koncertjét is.
0: Sporthírek.
1: Kijelölte a szövetségi kapitány a szofiai Ökölvívó Európa bajnokságon szereplő magyar csapatot. A 10 férfi és női súlycsoportból 15-ben lesz magyar érdekeltség. A bolgár fővárosban 8 férfi és 7 női boxoló képviseli majd a nemzeti színeket. Az EB-re szeptember 15 és 26 között kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 35 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend-FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
3: Gyógyító kert és konyha. A természet adta lehetőségekről tartanak előadást Orrfaluban. A kertben és a természetben fellelhető növények, az egészséges táplálkozás, valamint a megelőzés lehetőségei állnak annak az előadásnak a középpontjában, amelyet szeptember 5-én rendeznek az Orrfalui közösségi térben. A Gyógyító kert, Gyógyító konyha című programon Simonné Wildner Judit tart előadást 15 órától. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a természetben és a kertben megtalálható növényekkel és élelmiszerekkel, amelyeket a korábbi generációk tudatosabban használtak mindennapi életük során. Az előadás a kertet nem pusztán a konyhai alapanyagok előállításának helyeként mutatja be, hanem olyan természeti környezetként, amely számos hasznos növényt és táplálékot kínál. Műsorunk vendége a leendő előadó Simonné Wildner Judit, akivel az egészséges életmód jegyében a növényi alapú táplálkozás hasznosságát járjuk körül. A szakember objektíven, reálisan járja körül velem a növényi alapú táplálkozás melletti érveket. Interjú alanyommal számba vesszük az egyes étel összetevő csoportokat is, az élelmiszerek alapjául szolgáló fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat, a vegetáriánizmus szemszögéből. Az Egészség magazin adását hallják tehát itt a 99.8-on Körmend rádióján. A műsorhoz kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: műsorunkban a vegetarianizmus kerül fókuszba. Interjú alanyom Wildner Judit, táplálkozási szakértő, mindezt párhuzamba hozza a Böjttel is, és mint kiderül, a kettő fogalom igazából kéz a kézben járnak. Wildner Judit ismét a vendégünk. Tudom nagyon jól, hogy nagyon sok hallgatónk kedveli ezeket a beszélgetéseket, mert nagyon hasznosak, és tényleg az egészségünkre válnak a szószoros értelmében is. Hát nem lehet nem leütni azt a magas labdát, hogy most itt vagyunk januárban, évelején, és ilyenkor mindenki jobban fókuszál egy kicsit a vegetáriánizmusra, de mit is jelent ez pontosan?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a kérdést. Előjáróba bemutatkozom röviden, hogy hogyan kapcsolódom én ehhez a témakörhöz, hogy már jó pár éve itt Vas megyében a Berzsenyi Könyvtár megbízásából gyógyítókert és gyógyítókonyha előadásommal járom a megyét. És hát bizony ebben nagyon sok érdekes téma felmerül. Na most a vegetáriánus életmódról talán csak annyit, hogy ez a szó idegen a magyar nyelvből, de a növényi táplálkozás, ami ennek a háttere, az nem idegen, hiszen benne van a magyar életmódban és táplálkozásmódban, hiszen mindig tartottak böjtöket, kisböjtöket, egy-egy nap böjtös volt a paraszt életben is, és hát a nagyböjtben meg kimondottan erre álltak rá, hogy félretették a zsírosbödönt, félretették a hús alapú étkezést, és sok helyen még a tejtermékeket is. Tehát ha innen közelítjük meg, akkor nem idegen a magyar konyhától a növényi táplálkozás vagy vegetáriánizmus.
0: Ez nagyon fontos volt, azt hiszem, hogy erre így felhívtuk a figyelmet. Egyébként a vegetáriánizmusban tudom, hogy nagyon sok faj, alfaj van, de néhány fontos fajtáját azt felsoroljuk?
1: Igen, esetleg meg lehet említeni, de a lényeg mindegyikben a növényi eredetű táplálék. Vannak, akik még szigorúbban veszik, hogy még mézet sem fogyasztanak, mert az állati eredetű, de ezek már a szigorú kategóriák, ezek nem annyira jellemzőek. És vannak ilyen nyitottabbak, akik azért nyitnak a tejtermékek vagy a tojás felé, és mert hogy az ahhoz nem kötődik állatölés, tehát azt megengedik maguknak. De igazából a vegetáriánus életmód, a vegán életmód, azt maradjunk annyiban, hogy ez a növényi táplálkozás, amit párhuzamos a böjtös életmóddal. Tehát itt azt kell elemeznünk, hogy fölmerül az a kérdés, hogy pótol-e mindent, amit a húsos teljes táplálkozás. Igen, mindent megkapunk a növényi eredetű táplálékokból. Zsírokat, szénhidrátokat, fehérjéket, ami egy alapkategóriák, de mindezeket még jobb minőségben is, mint az állati eredetű táplálékoknál. Hogyha arra gondolunk, hogy alapvetően az ember nem igyekszik bármilyen egyszerűen valamit elkészíteni a főzésével, az ebédre, vacsorára, a családjának, nincs mindig szükség állati fehérjére, olyan gazdag a kínálat. Ha bele gondolunk, hogy mennyi zöldségfélét, gyümölcsfélét ismerünk, a babféléket vagy hüvelyeseket, a magvakat, akkor ebből nagyon érdekes, szép, mutatós és nagyon egészséges étkeket tudunk készíteni.
0: Ha már így felvetette tényleg ezeket az étkezési összetevőket, vagy a táplálkozási alapvető elemeket, akkor nézzünk is meg néhányat, hogy például a növényi alapú táplálkozásban mi pótolja leginkább a fehérjét?
1: Igen, hát alapvetően benne van, csak a hát az oktatásunk hangsúlyozta, hogy a fehérjéknél mindig az állati fehérjéket említette, de most már azért felsorakoztatják, hogy ezek ugyanúgy megvannak a növényekben. Mi a különbség? Az állati fehérjék, ugye a húsfélék, a tejtermék, ezek összetett fehérjék. A fehérje alapvetően aminosavból épül föl, és a növényi táplálékokban főleg aminosavak vannak. Míg az állati fehérjét nekem le kell bontani a szervezetemnek aminosavra, és fölépíteni egy emberi fehérjét, A növényi aminosabb forrásoknál ez egyszerűbb, mert csak az aminosabból kell fölépíteni az emberi fehérjét. Tehát nem olyan megterhelő a szervezetnek a növényi táplálékból nyert fehérjék. Ott is vannak összetett fehérjék ugye a hüvelyesekben, de azért a zöld növényekben, magvakban, zöldségekben inkább a aminosavakkal találkozunk, és ebből épül föl. Még egy ideális megközelítés, hogyha azt nézzük, hogy az állati fehérjét általában főzzük, a húsféléket sütjük, és a tej az az iparia sajnos pasztőrözött. Ezekben a aminosavakhoz és a vitaminokhoz kapcsolódó enzimeket megfőztük, megsütöttük, pasztörizáltuk. A növényeknél ott is főzögetünk, de nagyon sokat eszünk nyersen, és ott a tápanyagokkal együtt ott van az élő enzim. Ez azt jelenti, hogy ez megkönnyíti a mi emésztésünket, mert hozott enzimet viszünk be a növényi táplálékkal, és kevesebb emésztőenzimet kell termelnie ugye a szervezetünknek, hasnyál virítnek például. Tehát ez is egy nagyon érdekes összehasonlítás és szempont a fehérjéknél.

0: Müller Judit táplálkozási szakértő a vendégem, a hivatására nézve kertészmérnök, a növényi alapú táplálkozás előnyeiről beszél a műsorban. A teljesség igénye nélkül, mert tudom, hogy nagyon nagy repertoárja van a növényeknek is, a fehérje gazdag növényeknek, de néhány fontosat, ami tényleg karnyújtásra van tőlünk, soroljunk, amiben bőven van fehérje.
1: Igen, hát a téli időszakban pont azok, amit mi el tudunk tenni a kamrába, ezek a babfélék, szárazbab, sárga borsó, lencse, ezek nagyon egészséges, ezek már összetett fehérje források. Ezeket sokoldalúan tudjuk készíteni, megfőzzük a főzeléket, salátát készíthetünk velük, és pástétomokat, ezek az összetett fehérjék, de ott vannak a magvak, és a csira növények is, tehát a magvakból tudunk csiráztatni is, ami nagyon gyógyító hatású a zöld kis hajtásaival, és tudjuk őrölni a magvakat, vagy pirítva, vagy egyébként ezeket, ezek pedig nagyon gazdagok éppen azokban az aminósavakban, amit az előbb említettem. Tehát a hüvelyesekkel tudjuk pótolni, a magvakkal, a zöld növényekkel, és ami legfontosabb most télen, őt időszak előtt már foglalkozhatunk vele, a magvaknak a csiráztatása. Ezek nagyon gazdagok, nem csak vitaminban, magnéziumban, vasban, hanem aminósavakban is.
0: Nézzünk egy másik fontos alapanyagot, ami nem hiányozhat az étkezésünkből, ez a hús alapú étkezésnél a zsír, de aki növényi alapon étkezne, az mivel helyettesítheti ezt?
1: Igen, a zsírra szükségünk van, ezt tudjuk. Na most az állati eredetű zsíroknál is általában ugye ezek főtt zsírok, de különösen, hogyha egészséges volt az állat, vagy most terjesztik, ugye a mangalica zsír, ez egy nagyon jó minőségű zsír. Ott van a vaj, ugye a tejből származó vaj, az is nagyon egészséges, a nyers, ugye az vitamindús, készítenek belőle úgynevezett jászvajat, amit gínek neveznek a vegetáriánusok, de megvan a magyar neve, jászok is készítettek főtt vajat. Ez azért érdekes, mert ez már nem avasodik, tehát jobban tárolható. Hát ezek az állati eredetűek. Na most a bőjt időszakban félre is tették ezeket. Voltak olyan népek, akik még a talán épp az őrségben, akik a fehér eledelt is, és tehát a tejtermékeket is félretették, és előkerültek a magolajak. Hát a tök magolajra emlékeznek, hogy az ilyenkor sokkal jobban értékelték, mert csak ilyenkor ettek a bőti időszakban. Ez pedig hidegen préselt, tehát tele van vitaminokkal, enzimekkel, és ezt egész évben szeretettel ajánlom. Tök magolaj, napraforgóolaj, most sokat behoznak olívaolajból. Legjobb, amit itthon készítünk, aminek követhetjük az eredetét. Tehát a zsírokat tudjuk pótolni ezekkel a magvaknak a préselt olajaival.
0: Na, megnéztünk már egy kicsit a fehérjét, a zsírt. Nézzük a szénhidrátot. Honnan nyerhetünk jó szénhidrátot? Mit javasol a vegetarianizmus?
1: A szénhidráttal ugye a vegyes táplálkozásban is fogyasztották, sokkal gazdagabb a paletta, mint amit a gyakorlatban használunk. A jó minőségű búza az alapvető, a teljes kiörlésű az reklámozott, de vigyázzunk, mert a vegyszeres állományból készült teljes kiörlésűbe sajnos bekerülhetnek méregmaradványok. Tehát akkor vegyszeres állományból készült lisztnél jobban javaslom a sima lisztet, és ehhez hozzátehetjük a többi tápanyaggal az egyéb rostokat és vitaminokat. De ott van a rozs, amit most különösen ugye kovászoláskor intenzíven használnak, egy nagyon egészséges téli növény, a zab. Ugye a zab az, azt mondjuk, hogy fűt, az inkább egy téli gabona. A zabtehely milyen jó, ugye a gyerekeknek most ez is divat lett, és a magas vastartalma miatt is. Tehát zab, rozs a búza mellett. búzában vannak olyan változatok, amik biobúzák, a bánkuti, a alakor, a tönkölybúza, tehát ezekre is tehetünk hangsúlyt. Azon kívül még a gluténérzékenyek pedig fogyaszthatják a kölest, ami ősi magyar növény, egy nagyon gazdag tápanyagokban, és ott van mellette a rizs és a hajdina. Ez a három a gluténmentesek táplálkozásnak a fő része, de nekünk is nagyon jó kímélő étrendnek. Tehát ha ezt megszámoljuk, akkor gazdag a paletta szénhidrátokban is, de ez mindkét táplálkozásmódban ott van, tehát a vegyesben is, nem csak a vegetáriánusban.

0: Pilner Judit táplálkozási szakértő a vendégem. A hivatására nézve kertészmérnök, a növényi alapú táplálkozás előnyeiről beszél a műsorban. A beszélgetéssel a vegetáriánusoknak kedvezünk, de mindenki másnak is, akit érdekel az egészséges életmód táplálkozás és ennek alapelvei. Nézzük a cukrot. Mennyire hagyjuk ezt el az általános táplálkozásban, illetve mivel helyettesíthető?
1: Hát igen, a cukor végül is természetes eredetű, ugye a répából készül, de mégis egy kivont anyag. Hogy mérsékeljük, erről már sok szó esett, és lehet lecserélni mézzel gyermekeknél különösen a cukrot, az édeset. Na most a másik, ami régi szokásunk, hogy aszaltuk a gyümölcsöket. Tehát nem cukroztuk a gyümölcsöt, hanem kint a napon, vagy kályhán szárítottuk, aszaltuk. Ezek az aszalványok, ezek cukormentesek. És ezeket az aszalványokat pedig tudták rágni a gyermekek. Nincs benne hozzáadott cukor, felnőttek, gyerekek rágták, ami nagyon fontos a táplálkozásunkban, hogy rágjunk. Ugye divat lett a lekvárkészítés sok cukorral, az egy főtt pép, nem rágjuk, nehezen emészhető. Tehát érdemes visszatérni, hogy az aszalványokra, gyümölcsökből készítsünk aszalványokat, ezeket le is darálhatjuk egy édesítő pótlásra, de édesség helyett fogyaszthatjuk, és ezt is tehetünk az asztalra, aszalványokat. Tehát azt mondom, hogy ez egy nagy ébresztő, nagyon sok a gyümölcstenyésünk, és mindegyikből lehet aszalni. Na most a napon is, hogyha erre nincsen módunk, vagy időnk, ugye, hogy azt figyeljük, akkor lehet kapni ilyen aszaló berendezéseket, vannak nagyobb teljesítményűek, de van egész egyszerű, ami háztartásban használható. Én ezt használom egész ősszel, és körülbelül 10-12 ezer forint, egy 5 tálcás aszaló, elektromos aszaló, és akinek van cserépkályha, hát én bizony ott folytatom az aszalást egész télen. Úgyhogy ezeket szeretettel ajánlom mindenkinek, és ezekkel szépen ki tudjuk váltani a cukrot is, és egy még ráadásul ezeknek az őrleményeit visszük be a süteményekbe, hát akkor az hatványozottan tápanyagdúsabb lesz az a sütemény is. Szeretettel ajánlom mindenkinek.
0: Egyszer hallottam, de még azt is el tudom képzelni, hogy tőled, hogy például édesítőszernek, sült almának a pépjét is van, aki ajánlja, hogy azzal édesítsen ételeket.
1: Igen, igen, ezt is lehet. Lehet, hát igen, szóval nagy tárháza van itt a lehetőségeknek, és lehet eltenni ezeket a gyümölcsöket, ha nem tudjuk mind aszalni, főzve, úgyhogy cukor nélkül, cukormentesen is, és meg fog édesedni ugye a vízveszteséggel, úgyhogy előjön az a, vagy a sült almát használjuk, vagy ezt a hosszan főtt almát, ugyanúgy, mint régen a szilvalekvárt főzték sokáig, nem kellett bele cukor, ugye, mert harmonikusan megemelkedett benne a cukornak az aránya. Na most a gyümölcscukrok, ezek fruktóz. Ez jobban emészthető, gyorsabban szívódik föl. A répacukor, ugye ez meg a róz, pedig összetett cukor nehezebben emészthető. Úgyhogy ez is érdekes, hogy más az összetétele is a két cukornak.
0: De ha már tényleg ízesítésről beszélünk, csak egy pár mondatot áldozzunk úgymond a sóra, a sózásra is. Szabad ezzel az ízeket kihoznunk, vagy inkább tanuljunk meg ízlelni a természetes ízeket?
1: Igen, ez egy nagy téma most, hogy sózzunk, ne sózzunk. Legtöbbször, hogyha eszünk valamit, leszedünk a fáról gyümölcsöt, vagy kihúzunk egy zöldséget, vagy eszünk magat, nem kell feltétlenül sóznunk, nem kívánja a sót. Na most mindaz, amit megfőzünk, főleg több vízben, óhatatlanul nekünk ott pótolni kell ugye azt, hogy kifő belőle a sótartalom. Ha pedig hiány, és van, hogy hiánya van a szervezetnek, tehát itt a főzésnél indokolt ugye a sózás elsősorban, de van, hogy érezzük, hogy sóhiányosak vagyunk, például egy hasmenés után egy orvos is javasolja, hogy ígyunk egy sós italt, italt, egy húslevest, egy sósabb húslevest, egy csészével, stb., mert igényeljük, ugye sót veszítünk, ugye egy ilyen intenzív hasmenéssel, vagy intenzív izzadással. És ezeket külön azért érdemes pótolni, és ezt érezzük, tehát hagyatkozzunk a természetes igényünkre, hogy mikor kívánunk sósat, és mikor kevésbé. Ez a legjobb jelzés nekünk. Tehát nem kell programszerűen sózni, vagy sótlanul, hanem figyelni a saját szervezetünket.
0: Igen, ezt azt hiszem egy nagyon fontos üzenet megint, hogy tanuljunk meg a szervezetünkre figyelni, mert az meghálálja ezt a figyelmet.
1: Igen.

0: Táplálkozási szakértő a vendégem, a hivatására nézve kertészmérnök, a növényi alapú táplálkozás előnyeiről beszél a műsorban.
1: Amik elhangzottak most, az fontos alapelvek lehetnek az étkezésben, a húsmentes étkezésben, de akkor nézzünk egy ütemezést, hogy te milyen ideális ütemezést látsz egy napi étkezésben, hogyha valaki vegetáriánus?
2: Én azt hiszem, hogy az ütemezés az hasonló. Egyrészt igazodnunk kell ahhoz a ritmushoz, amiben élünk, dolgozunk, de ha visszatérünk ahhoz a hagyományhoz, ami jó volt, az a háromszori étkezés volt. Ezt csökkenthetjük, az a javunkra válik, hogyha egy-egy étkezést kiadjunk programszerűen egy gyógyítás céljával, de a háromszori étkezés ideális, hogyha időben kelünk persze. Aki korán kell, ugye, az régen is ugye ellátták a jószágokat, előkészültek, jogos volt egy gyönge reggeli. Amikor a dolgukat végezték délelőtt, bizony megfáradtak, megijesztek. A gyomorban is délben ugyanúgy akkor a legnagyobb tűz, amikor fönt süt a nap, ha látjuk, ha nem, de délben a legjobb az emésztés, úgy mondjuk, hogy a legnagyobb a tűz, tehát ilyenkor jó leülni, enni. Ugyanúgy érvényes a régi szokás, hogy nyugodtan kell leülni, délelőtt sok folyadékot iszunk előtte, és nyugodtan eszünk, magyar ember evés közben nem beszél, ez egy nagyon jó mondás, kerülhet újra használatba, hogy szép nyugodtan együnk, mert nagyon fontos a rágás. Akár növényi táplálékot eszünk, akár nem, nagyon fontos a rágás, mint előemésztés. Ezért kell csöndben nyugodtan enni, és minden gondolatunkat is ugye jó, ha megrágjuk. Ez egy nagyon fontos, egyszerű, ingyen van gondolat, ugye, hogy megelőzzünk a rágás, emésztés hiánya miatt, emésztési probléma miatt a gyógyszerekhez vagy patikai mérgekhez nyúlást. Úgyhogy ezt a ritmus jó betartani, és amikor lemegy a nap, elcsendesül a szervezet is, 5 óra, 6 óra körül ideális a vacsora mértékletesen. Hát itt a mennyiségre kell vigyáznunk, hogy kevesebbet, de minőségben jobbat, és sokkal jobban megrágva. Ez egészségesebb, távol tartja az orvost, és olcsóbb is.
1: Nem tudtam nem meghallani, ahogy most erről beszéltünk, hogy gyenge reggeliről beszéltél, holott nagyon sokszor halljuk pont az ellenkezőjét, hogy reggelizünk úgy, mint egy király, hogy akkor tömjük meg a gyomrunkat. Ezek szerint ez nem biztos, hogy jó tanács.
2: Hát a hagyományokból azt mondja, azt írja Herodotos is a magyarokra, hogy amikor megkérdezte őket, hogy hogyan gondolkoznak, elmondták, hogy a szemléletüket, és abban az is benne volt, hogy a hagyományokból csak azt kell tovább vinnünk, ami a tudásunkat őrzi. Tehát vigyáznunk kell, hogy mit meghallunk, és akkor szokássá válik, hogy az jó szokás, vagy nem jó szokás. Ha megterheljük a gyomrot már reggel, lehet, hogy az étvágy miatt újra egy kis elsavasodás lesz akkor a gyomorban, ha tökéletlen az emésztés, ha túl sokat eszünk, és akkor ez az elsavasodott szervezet többet étvágyat gerjeszt. És akkor óhatatlanul hiába akarunk kevesebbet tenni ebédre, meg délután lehet, hogy megmarad a nagyobb étvágy. Tehát én azt mondom, hogy csak annyit együnk reggel, amennyi jól esik, tehát érzéssel. A jól lakás, az a fázis, az már sok. Tehát ne lakjunk jól, hanem ami megnyugtat, amit jól esett, az elég. Tehát az elégnél álljunk meg. És ez mind három étkezésre, este természetesen akkor is érvényes ugyanúgy. Én ezt így tapasztalom, és így tanítjuk.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Milner Judit táplálkozási szakértő a vendégem. A hivatására nézve kertészmérnök, a növényi alapú táplálkozás előnyeiről beszél a műsorban. Beszéltünk arról is az előbb, majd soroltad, hogy hogy nézzen ki étkezés szempontjából a napi rendünk, beszéltünk az ivásról, mit ígyunk?
2: Hát a jó Isten nekünk nagyon sok jó vizet teremtett, és igazából erre van szükségünk. Iszunk mindenféle leveket, meg árulnak mindenféle leveket, cukrosakat, ilyeneket, olyanokat, már követhetetleneket, legyünk ezekkel óvatosak. Reggel azért jó a folyadék, még reggeli előtt, mert akkor működik az előző napi emésztés után, tisztul a vérrendszerünk, tisztul a, beindul a verseműködés, tehát akkor jó a folyadék, jól is esik. Egy pohár víz, langyos víz, egy kis gyógytea. Ihatunk kávét, ha azt kívánjuk, de igyunk előtte, utána még vizet. Tehát legyen meg egy ilyen 2-3 bögre folyadék indításnak. Étkezéshez ne ígyunk sokat, mert azzal higítjuk az emésztőneveket. Csak annyit, amennyi jól esik. Délelőtt, ebéd előtti időszakban, a munka közben megizzadunk, megszomjazzunk,

0: vacsoráig ihatunk. Tehát ez lenne, és vizet. Vizet, egyszerű gyönge gyógyteát, ha a gyomrunk itt télen jobb, hogyha langyosakat iszunk, és nem hidegeket, vigyázzunk a vesénkre, ugye, és az emésztésre, tehát nem kell túlzásba vinni a hidegeket. Azt, hogy ki mennyi alkoholt iszik, hát azt mondjuk, hogy ha lehet, minél mértékletesebben.
1: Nagyon fontos alapelvekről beszéltünk, és ugye a vegetáriánizmus szempontjából, vagy hát a bőt szempontjából indítottuk a beszélgetést, de sokan beleesnek abba a csapdába, hogy ilyenkor aztán tényleg túlköltik magukat a mindenféle zöldek, meg ilyen-olyan gyümölcsök, meg mindenféle dolgok bevásárlásával, holott ez lehet pénztárca kímélő is, ugye?
0: Hát bizony, ez egy nagyon jó kérdés, mert és egy fontos téma. Megszoktuk egy picit, hogy szórjuk a pénzt, és ezzel egy kicsit visszább kell lépnünk. Egyrészt az aszalványokkal már elmondtam, hogy ha elkezdjük a hullott almánkat és gyümölcsünket is eltenni, aszalni, akkor később nem kell annyit vásárolnunk. Akkor nem kell lekvárokat vásárolnunk, és téli idegen aszalványokat, ami távoli helyekről hozzuk, és követhetetlen, hogy mi mindennel van kezelve. Tehát meg kell előzni ezt a mostani téli nagy vásárlást. Igenis, legyen egy kamra, ahol ezeket eltesszük, üvegek, ahol félretesszük ezeket a kincseket, mert ezek kincsek. Látom, hogy hol terem, elmehetek egy ültetvényre, ahol lehet szed magad mozgalomban szedni, szomszédokkal beszélni, hogy ne maradjon ott a gyümölcs, és nem csak pálinkát lehet készíteni ezekből a hullott gyümölcsökből, hanem szépen át lehet nézni, lehet őket megfőzni lekvárnak, és lehet aszalni is. Tehát ez egy megelőzés. A zöldségeknél pedig a természet megadja azt, hogy tavasztal bőt, mi tehetünk, ugye éppen a bőjtre ideális leveleket, csirákat, egész évben tudunk zöldeket enni, és a télieket pedig tudjuk biztosítani azzal, hogy a mélyhűtőbe elteszünk leveleket, petrezselymeket, zellerlevelet, egyéb zöldségeket, a rukkolát, mind meg lehet szárítani, vagy a mélyhűtőbe eltenni. És a szárított zöld leveleket lehet rászólni az ételünkre. Ezeket lehet hajtatni, tudunk konyhában hajtatni és csiráztatni. Legegyszerűbb talán most a csiráztatás. Tehát ezzel is spórolunk.

0: maradjál.
1: Zárjuk a mai beszélgetést Wildner Judittal, a növényi alapú táplálkozás egészségmegőrző hatásáról. Aki a kertészmérnökkel személyesen is találkozna, az megteheti jövő héten, szeptember 5-én 15 órától, ugyanis a szakember Délvasban, Orrfalun a közösségi házban tart előadást.
2: Azzal is spórolunk, hogyha fölismerjük, hogy lassabban eszünk, kevesebbet, költsünk egy kicsit minőségébre, aminek tudjuk az eredetét, járjunk utána, menjünk piacokra, és inkább költsünk egy kicsit többet, mert nagyobb veszteség az, amikor a idegen országokból behozott termékek után megbetegszünk, és mehetünk a sorbálhatunk a patikában. Tehát az igazi gyógyszerek tára az a természet. A teremtő megadta nekünk az összes táplálékunkat, a gyümölcsökben, a magvakban, ez még a Bibliában is így szerepel, Sumér Bibliában is, és ott vannak a tiszta termékek, a zöldségek, és erre kell odafigyelnünk, hogy ezzel kell jól gazdálkodnunk. Télre meg el tudjuk tenni azt, ami elállt télen. Tehát a babféléket, magvakat. Tehát ha az ember a természet rendjét igyekszik követni, mint ahogy most sok önállósodó fiatal család ezt megteszi, akkor nem lesz hiánya, és nem kell szaladnia a nagy üzletláncokhoz.
1: És még sok-sok üzenete volt ennek a beszélgetésnek, de még egyet nagyon tetszett, hogy megfogalmaztad, hogy a mértéknél, hogy amikor azt érezzük, hogy elég, az legyen a mérték, és az még nem a degeszre evés.
2: Hát igen, a jól lakás, nem baj, ha időként jól lakunk, de akkor egy kicsit jó egy kis gyógytő, ami segíti az emésztést. De ez a mérték, igen, a mértékletesség tart minket egészségben, hogy akkor lesz tökéletes az emésztés, és nem lesznek különböző negatív hatások a gyomor, bél, traktusban. Ugye ez a túlzott evés elsavasodást okoz, és az bizony azt úgy kompenzálja a szervezet, hogy kalciumot rabol el onnan, ahonnan nem kéne, fogakból, csontokból, ízületekből. Tehát ezért is nagyon fontos, hogyha jó a mértékletesség, és a mozgással is még ugye azért tudjuk segíteni ezt, egy kiegyensúlyozott ritmikus életben, vagy ha sokat ülünk, akkor bizony a mozgás jó, hogy ezek a szerveink is intenzíven és jól működjenek, és segítsék ezt a emésztést, és bizony elég a kevés, sőt, jobban hasznosul minden táplálék, hogyha kevesebbet fogyasztunk.
1: A beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy mondtad, hogy szívesen tartasz előadásokat, ha hívnak. Ez, hogy aki hallja és közösség van mögötte, ő hogy tud téged meghívni?
2: Hát köszönöm a kérdést, megtisztelő kérdést. El lehet érni a Facebookon is, általad is. Simonné Wildner Judit vagyok, és itt élek Vas megyében. A témám a gyógyító kert, gyógyító konyha. Természetesen hát itt kibontjuk, a kert az Isten kertje, és a konyha az pedig nem csak egy főzésnek a helye, hanem ott volt együtt mindig az egész család, tehát ott lelki, szellemi és fizikai beszélgetések is folytak. Örömmel megyek, ha hívnak, legyen így.
3: Egészség és életmód. Egy óra magunké.
1: Ennyi volt mai Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem lesz szükség a hétvégén a mobilokra, szattám. Barokk kamara koncertet rendeznek Körmenden. Uniós körútra indul Antonio Costa. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem lesz szükség a hétvégén a mobilokra, szattán. Indul a Szatta Fest, az Őrség önkéntesek által életre hívott esemény sorozata vasárnap hajnalig tart. A szervezők a koncertek mellett kreatív műhelyekkel és játékos programokkal várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, egy rövid időre felejtsék el az online teret és a mobiljaikat. A közösségi fesztivál tábor egyik fontos üzenete a fenntarthatóság, mondta a rádiónknak Takács Péter ötletgazda.
2: Még dédnapám vásárolt ezt a telket, tavaly már a pajtát azt átalakítottuk, ezen kívül már akkor kialakítottunk ugye a camping részre egy olyan részt, ahol a tusolók voltak, és akkor most olyan irányba fejlesztjük tovább, hogy számunkra olyan fontos az, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, ezért ilyen komposztoaletteket hozunk létre. Kulturált kikapcsolódást tudjon ilyen szempontból is nyújtani a fesztivál, tehát az infrastruktúrális irányból is, és hát mellette pedig arra is figyelünk, hogy például hol és hogy milyen chill helyeket alakítunk ki, ahol meg tudnak kicsit pihenni az emberek. Mellette pedig nagyon hálásak vagyunk a szomszédainknak, akik rendelkezésre bocsátják a másik pajtát is, napközi programok, vagy akár esti programok és megrendezése kerülhessenek.
1: Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvény bevételeiből EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskoláknak. Nyári Sarolta szervező a délután előadóit sorolta röviden.
3: Kiemelném Bakler József segítségét is, mert abban támogatott, hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Helyipál Országos Gyermekgyógyászat Intézet főigazgató asszonya is. Jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendi járási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László, aki ugye gyermekkori diabétesz,

0: gyógytornász kolléganő pedig a helyes légzés és annak jótékony hatásairól, akkor ott vagyok ugye én magam, aki gyógymasször és gerinctréner vagyok, én pedig a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai szombaton, és 15 órakor kezdődik.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A hangverseny a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a Körmendi plébánián. A Petőfi Sándor utca Semmelweis Német Antal utcai csomópont és a 74-es főút közötti szakaszán aszfaltoznak Vasváron, ezért péntekig időszakos forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. Az Alabér felől érkező teher- és mezőgazdasági járműveket Oszkónál Pácsony felé terelik, a személyautók Vasváron a Semmelweis és Német Antal utcán keresztül haladhatnak. Töpei utcában időszakos ki- és behajtási tilalom lesz, és egyes ingatlanokat nehezebben lehet majd megközelíteni. A korlátozások a buszokra és a megkülönböztető jelzést használó járművekre nem vonatkoznak. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A közleményben idézték Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökét, aki elmondta, a tanszercsomagok az iskolakezdéshez adnak kézzelfogható segítséget, a felzárkózás valódi esélyét azonban a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a gyerekeknek. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Eladó a velencei lagúnák közepén található csaknem 6000 négyzetméteres magánsziget, amelyen egy erőd is áll, jelentette alá a Stampana Pilap. Az ingatlan árát nem hozták nyilvánosságra, a szigetről Velencére, valamint Murano és Burano szigetére lehet rálátni. A lap szerint a kertek borított a privát oázis értékét növeli, hogy történelmi kincsnek számít.
2: Sporthírek.
1: Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 400-as és a 400-400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11 és 13 között a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban első alkalommal sorra kerülő atlétikai világdöntő.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 35 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Lesekének nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng.

most úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jubileumi tanévnyitóval folytatódik a Kölcse is rendezvénysorozat. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök. A vadbalesetek számának emelkedésére figyelmeztetnek a biztosítók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Az esemény sorozat ünnepi tanévnyitóval folytatódik a Böck Színház teremben pénteken, ahol átadják Pál Finn és Szabó Éva négy részes festmény sorozatát. A Sodics Galériában a művész Bereményi cseh dalok illete alkotásaiból nyílik kiállítás, tájékoztatott Lacó Tamás igazgató.
2: 16 órától jubileumi tanévnyitó ünnepséget tartunk, amelynek keretében a mostani diákjaink is szerepelnek, de várunk vissza öreg diákokat is, akik tisztemlékezéssel meg szavalattal segítik ünnepélyesebbé tenni a évfordulós rendezvényünket, és egy tapolcai amatőr festőművésznő Pál Finn és Szabó Éva felajánlást tett. A Magyar Nép Zivataros Századaiból című négy részből álló festmény sorozatot adja át nekünk a művésznő, amelyet ugye a himnusz ihletett és találkozásunk alkalmával megerősítettük azt is, hogy várjuk szívesen, szeretettel a művészt a Körmendi Sodics Galériába egy kiállításra, mint elmondta. Neki van egy festmény sorozata, ami Bereményi Cseh Tamás daloknak a feldolgozása voltak éppen, és ezeket szeretnénk, hogyha kiállítanám. És ennek a megnyitására kértem Bereményit, Cseh Tamást, személyesen ismerő városunkban élő Fodor Sándort, aki elvállalta ezt.
1: Közös ellenőrzést tartottak a Vasvár megyei horgászvízeken a hivatásos halőrök és a rendőrök. A több mint 100 ellenőrzött horgász közül 2 esetben orrfalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig szabálysértési eljárás indult, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetsége és a rendőrség együttműködésének részeként a halőrök, valamint a körmendi, szombathelyi és sárvári rendőrkapitányság járőrei éjszakába nyúlóan ellenőrizték a horgászokat. A rendőrség közlése szerint a jövőben is lehet számítani hasonló közös ellenőrzésekre. Pénteken temetik Veladics László egykori vasi polgármestert. Augusztus 28-án kísérik utolsó útjára Alsóújlak egykori polgármesterét, az Alsóújlak Polgárőrség Egyesületének elnökét Csipkereken, közölte a gyászoló család. 72 éves korában Veladics László hosszantartó súlyos betegség után augusztus 22-én hunyt el. A település közéletében és a polgárőrség munkájában is meghatározó szerepe volt. A celdömölki rendőrkapitányság keresi Horváth Róbert Lászlót, az 56 éves férfi augusztus 10-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik. Körülbelül 180-185 centi magas, vékony testalkatú, őszes hajú, írja a Vaol. Eltűnése napján világos felső, sötét nadrág és papucs volt rajta, szemüveget nem viselt. Kérik, hogy aki a tartózkodási helyéről tud, tegyen bejelentést. Kaszálás közben gyulladt ki a száraz fű egy Alsóújlakhoz közeli mezőgazdasági területen. A tűz mintegy 200 négyzetméteren égette a száraz füvet, majd további mintegy 100 négyzetméteren az erdő aljnövényzetére is átterjedt. A helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak ki. Az egységek 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd eloltották azokat, senki sem sérült meg. Egyre több az autó és a vad is, emiatt évek óta nő a vadbalesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Kiemelték, az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, innentől pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a magyar kontingens Kecskemétről indult a tűz által sújtott térség felé. Hozzátette, Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése érdekében. Meghalt Dolly Parton, a country legenda 80 éves korában hunyt el, írja a Sky News. Halálát unokaöccse jelentette be az Instagramon. A videóban elmondja, hogy már több mint 20 éve ő vigyázott nagynénjére, aki ezt kérte tőle néhány éve, hogy majd ő jelentse be halálát. Dolly Parton egészségi állapota az utóbbi időkben romlott. Tavaly októberben a testvére már imára szólított fel, és az egészségével kapcsolatos kihívások miatt elhalasztották a Las Vegas-i koncertjét is.
0: Sporthírek.
1: Kijelölte a szövetségi kapitány a szofiai ökölvívó Európa bajnokságon szereplő magyar csapatot. A 10 férfi és női súlycsoportból 15-ben lesz magyar érdekeltség. A bolgár fővárosban 8 férfi és 7 női boxoló képviseli majd a nemzeti színeket. Az EB-re szeptember 15 és 26 között kerül sor.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 35 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
3: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
4: A zene az marha jó.
3: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
5: Hölgyek, urak, újabb hét, újabb fülpiszka, újabb jó magyar zenék közel egy órában. Én Lőrinc Attila vagyok, és hozom például Fanissa újdonságát. Zenél az Ivan and the Parasol. Fantastic! I'm in love with the dancer. She might love the job or I'm just high. I can't stop dancing because I don't wanna. És itt lesz a Bad Acrobats is.

0: rádióműsor a tisztán hallásért.
1: Első hármasunkat már Jude Law-nak köszönhetjük, szól a Hajnal, aztán szól a Spanom és a Le is élő verzióban. Jó rádiózást, tartalmas kitöltődést akarom mondani, feltöltődést kívánok! Hajnal!

Nagyon soha senkiben, üljünk le, beszéljünk. Szerinted kár, szerinted nem is én nyílok ki, csak mindenki más, ezt az ár. Valóban kevés ez, várd meg, még folytatom. Told rám a savat, fiatal vagyom, még megszokom. Ne nyújt.

Látom, hogy nem akarsz, félek kimondani, de tényleg nincs időm. Félek kimondani, hogy nem tanultál semmiből. Eddig csak brigád volt, mellett egy táborom. Annyian tartanak, hogy megállok a lábamon. Szerinted nagyot mondok, szerintem tényeket. Te is csak akkor maradsz csendben, mikor kérdezek. Remeg a kezem, tudod, hajlamos is vagyok rá. Ez eddig még csak közöny volt, most átalakult haraggá. Te is megtörtél, bejött pár diáklány. Bejött, hogy sosem tudtál megállni a határnál. Tehát látsz rajtam, én nem is vagyok ilyen, de te

maradj lent. Nem adok helyet, nagyra nőttem, nem locsoltak, de nem dobálok levelet. Maradj lent, pereg az 5 forintos faszi, húzd a nyakadra.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Lőrinc Johannes Hára vagyok. Már ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. Dapelben nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka rádió műsor!
2: Ivan and the Parazol a fülpiszkában különböző korszakokból válogattam dalokat. Elsőként a Dancer szól, aztán jön Homok a szélben, megtudjuk, hogy szól a When I Was 17, és itt lesz még a Lumberjack is. The best man.

Figyelem! Ez a dal fából készült hangszereket tartalmaz. Fa. Alapanyag a zenéhez.

0: A Fülpiszka című műsort, én is jó zenét hallgatok. Ha akarok, ha nem.
1: Fanissa szól, ahogy ígértem a műsor elején, ez már a Nem alszom, aztán jön a templomi piszkozat, és itt lesz a para is.

0: 168 óra múlva újra megvizsgáljuk.
1: Addig csinálja szépen mindenki magának.
2: Hölgyek, urak, mára ennyi. Egy hét múlva újra jó magyar dalokkal jövök majd. Egy újdonsággal zárjuk a mai fülpiszkát. Ez a Déjà Vu, a Pavilon zenél. Én Lőrinc Attila vagyok. Viszont hallásra.
3: Valaki csapjon a számra, csöppet juss az eszembe, mi ez a rumli, mi ez a lárma. Biztos az agy, nagy a zivatar vagy, hogy a belső hangok kizavarnak. Tele tabiva, tele tepive, magamba valahogy kicsikarlak.

0: Te ez egyedül vagy.
1: Aki bújt, aki nem. Egyedül vagy. Nem bújócska. Egyedül vagy. Ha? Aki bújt, aki nem. Egyedül vagy. Mondom. Egyedül vagy. Mondom.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Egymást bírálták a politikusok Paksügyben a parlamentben. Három magyar eltüntet is keresnek a nepáli villámárvíz után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta az előző kormányt, amiért nem készült fel a hasonló helyzetekre. A kormányfő ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a Fidesz képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, hogy a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus karitász 2 millió forintot gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Az ökumenikus segélyszervezet szintén adományt gyűjt. Mohács megmutatta, hogy mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tar Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogyan képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható a tárlat.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

becsukja a szemedet, hogy a szíveddel is láss. Kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem lesz szükség a hétvégén a mobilakra Szottán. Indul a Szotta Fest, az őrség önkéntesek által életre hívott esemény sorozata vasárnap hajnalig tart. A szervezők a koncertek mellett kreatív műhelyekkel és játékos programokkal várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, egy rövid időre felejtsék el az online teret és a mobiljaikat. A közösségi fesztivál tábor egyik fontos üzenete a fenntarthatóság, mondta a rádiónak Takács Péter ötletgazda.
2: Még Dédne apám vásárolt ezt a telket, tavaly már a pajtát azt átalakítottuk, ezen kívül már akkor kialakítottunk ugye a kemping részre egy olyan részt, ahol a tusolók voltak, és akkor most olyan irányba fejlesztjük tovább, hogy számunkra olyan fontos az, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, ezért ilyen komposztoaletteket hozunk létre. Kulturált kikapcsolódást tudjon ilyen szempontból is nyújtani a fesztivál, tehát az infrastruktúrális irányból is, és hát mellette pedig arra is figyelünk, hogy például hol és hogy milyen chill helyeket alakítunk ki, ahol meg tudnak kicsit pihenni az emberek. Mellette pedig nagyon hálásak vagyunk a szomszédainknak, akik rendelkezésre bocsátják a másik pajtát is, napközi programok, vagy akár esti programok és megrendezések kerülhessenek.
1: Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat, elismert orvosok, egészségügyi szakemberek szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvény bevételeiből EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskoláknak. Nyári Sarolta szervező a délután előadóit sorolta röviden.
3: Kiemelném Bakler József segítségét is, mert abban támogatott, hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Helytál Országos Gyermekgyógyászat Intézet főigazgató asszonya is. Jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendi járási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László,

0: gyógytornász kolléganő pedig a helyes légzés és annak jótékony hatásairól, akkor ott vagyok ugye én magam, aki gyógymasször és gerinctréner vagyok, én pedig a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai szombaton, és 15 órakor kezdődik.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A hangverseny a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. Jubilómi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az esemény sorozat ünnepi tanévnyitóval folytatódik a Bök Színház teremben pénteken, ahol átadják Pál Finn és Szabó Éva 4 részes festmény sorozatát. A Sodics Galériában a művész Bereményi cseh dalok illete alkotásaiból nyílik kiállítás, tájékoztatott Lacó Tamás igazgató.
2: 16 órától jubilómi tanévnyitó ünnepséget tartunk, amelynek keretében a mostani diákjaink is szerepelnek, de várunk vissza öreg diákokat is, akik visszaemlékezéssel, meg szavalattal segítik ünnepélyesebbé tenni a évfordulós rendezvényünket. És egy tapolcai amatőr festőművésznő Pál Finné Szabó Éva felajánlást tett a Magyar Nép Zivataros Századaiból című 4 részből álló festmény sorozatot adja át nekünk a művésznő, amelyet ugye a himnusz ihletett és találkozásunk alkalmával megerősítettük azt is, hogy várjuk szívesen, szeretettel a művészt a Körmendi Sodics Galériába egy kiállításra, mint elmondta. Neki van egy festmény sorozata, ami Bereményi Cseh Tamás daloknak a feldolgozása voltak éppen, és ezeket szeretnénk, hogyha kiállítanám. És ennek a megnyitására kértem Bereményit, Cseh Tamást, személyesen ismerő városunkban élő Fodor Sándort, aki elvállalta ezt.
1: Közös ellenőrzést tartottak a Vasvármegyei horgászvízeken a hivatásos halőrök és a rendőrök. A több mint 100 ellenőrzött horgász közül 2 esetben orrfalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig szabálysértési eljárás indult, közölte a Vasvármegyei rendőrfőkapitányság. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége és a rendőrség együttműködésének részeként a halőrök, valamint a körmendi, szombathelyi és sárvári rendőrkapitányság járőrei éjszakában nyúlóan ellenőrizték a horgászokat. A rendőrség közlése szerint a jövőben is lehet számítani hasonló közös ellenőrzésekre. Pénteken temetik Veladics László egykori vasi polgármestert. Augusztus 28-án kísérik utolsó útjára Alsóújlak egykori polgármesterét, az Alsóújlak Polgárőrség Egyesületének elnökét Csipkereken, közölte a gyászoló család. 72 éves korában Veladics László hosszantartó súlyos betegség után augusztus 22-én hunyt el. A település közéletében és a polgárőrség munkájában is meghatározó szerepe volt. A celdömöki rendőrkapitányság keresi Horváth Róbert Lászlót, az 56 éves férfi augusztus 10-én ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik, körülbelül 180-185 centi magas, vékony testalkatú őszes hajú, írja a Vahol. Eltűnése napján világos felső, sötét nadrág és papucs volt rajta, szemüveget nem viselt. Kérik, hogy aki a tartózkodási helyéről tud, tegyen bejelentést. Kaszálás közben gyulladt ki a száraz fű egy Alsóújlakhoz közeli mezőgazdasági területen. A tűz mintegy 200 négyzetméteren égette a száraz füvet, majd további mintegy 100 négyzetméteren az erdő aljnövényzetére is átterjedt. A helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak ki. Az egységek 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd eloltották azokat, senki sem sérült meg. A Petőfi Sándor utca, Semmelweis, Németh Antal utcai csomópont és a 74-es főút közötti szakaszán aszfaltoznak Vasváron, ezért péntekig időszakos forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. Az Alabér felől érkező teher- és mezőgazdasági járműveket Oszkónál Pácsony felé terelik, a személyautók Vasváron a Semmelweis és Németh Antal utcán keresztül haladhatnak. Töpei utcában időszakos ki- és behajtási tilalom lesz, és egyes ingatlanokat nehezebben lehet majd megközelíteni. A korlátozások a buszokra és a megkülönböztető jelzést használó járművekre nem vonatkoznak. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A közleményben idézték Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökét, aki elmondta, a tanszercsomagok az iskolakezdés az annak kézzelfogható segítséget, a felzárkózás valódi esélyét azonban a folyamatos jelenlétel és támogatással tudják megadni a gyerekeknek. António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Egyre több az autó és a vad is, emiatt évek óta nő a vadbalesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Kiemelték, az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, innentől pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a magyar kontingens Kecskemétről indult a tűz által sújtott térség felé. Hozzátette, Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése érdekében. Meghalt Dolly Parton, a country legenda 80 éves korában hunyt el, írja a Sky News. Halálát unokaöccse jelentette be az Instagramon. A videóban elmondja, hogy már több mint 20 éve ő vigyázott nagynénjére, aki ezt kérte tőle néhány éve, hogy majd ő jelentse be halálát. Dolly Parton egészségi állapota az utóbbi időkben romlott. Tavaly októberben a testvére már imára szólított fel, és az egészségével kapcsolatos kihívások miatt elhalasztották a Las Vegas-i koncertjét is. Eladó a velencei lagúnák közepén található csaknem 6000 négyzetméteres magánsziget, amelyen egy erőd is áll, jelentette alá a Stampa Napi lap. Az ingatlan árát nem hozták nyilvánosságra, a szigetről Velencére, valamint Murano és Burano szigetére lehet rálátni. A lap szerint a kertek borította privát oázis értékét növeli, hogy történelmi kincsnek számít. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100-as és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11 és 13 között a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban első alkalommal sorra kerülő atlétikai világdöntő. Kijelölte a szövetségi kapitány a szofiai Ökölvívó Európa bajnokságon szereplő magyar csapatot. A 10 férfi és női súlycsoportból 15-ben lesz magyar érdekeltség. A bolgár fővárosban 8 férfi és 7 női boxoló képviseli majd a nemzeti színeket, az EB-re szeptember 15 és 26 között kerül sor.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó klímavédelmi alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Egymást bírálták a politikusok Paks ügyben a parlamentben. Három magyar eltüntet is keresnek a nepáli villámárvíz után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta az előző kormányt, amiért nem készült fel a hasonló helyzetekre. A kormányfő ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a Fidesz képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, hogy a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagálta bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintot gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Az ökumenikus segélyszervezet szintén adományt gyűjt. Mohács megmutatta, hogy mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tar Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogyan képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható a tárlat.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.